7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondani, idén 0 forintról. Ugyanígy nem kell fizetnie egyetlen budapesti kerületnek és a megyei jogú városoknak sem. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írt elő befizetési kötelezettséget. A legtöbbet idén Kazincbarcikának kell fizetnie 787 millió forintot. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhet a hazai megújuló kapacitások. Gödöllőn lesz a V4 csúcs találkozó júniusban. A Grassalkovics kastélyban látják majd vendégül Robert Fico szlovák miniszterelnöket, Andrej Babis cseh kormány főt és Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. Júniusban az Európai Tanács is ülésezik Brüsszelben, ez lesz az első alkalom, amelyen Magyar Péter képviseli majd Magyarországot a tanácsban. A vezetők foglalkoznak majd a versenyképességet és a globális gazdasági kihívásokat érintő kérdésekkel. Tárgyalnak az Európai Unió 2028-2034-es költségvetéséről, illetve Ukrajnáról és Iránról is. Mostantól nem csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhetnek a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos adatokhoz. Míg 5-6 évvel ezelőtt évente 1-2 csecsemő született szifilisz fertőzötten, addig az utóbbi években évente több mint 10 csecsemő meghalt, és nagyon sok csecsemő súlyos állapotba került azért, mert a szülészorvos nem tudta előre, hogy az édesanyja szifilisszel fertőzött. Július 1-től drágább lesz a Temuról rendelni, a jövő hónaptól ugyanis Magyarországon is érvényesek lesznek az új uniós vámszabályok. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és ott helyenként futó zápor, egy-egy gyenge zivatar is kialakulhat. A nyugati és a délnyugati tája kivételével több felé lesz élénk néhol erős a nyugati-észak-nyugati szél. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorú kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Sztereotípiákon innen és túl, fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
3: a Hobby Rádióban.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak. Tudom.

0: Kamu reklám.
1: Tudod mit? Inkább csináld holnap. Ma már eleget hibáztál.
0: All right! Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
0: Műsorajánlót hallottak.

mások vittek rossz utakra engem. A mások bűne az én hibám. Nem volt semmi nagyra vágyás bennem. Nem is lett volna. Soha talán. Tudom, hogy most intőt érdemelnék. Ha osztályoznák az életem.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: A kormány meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét. Fellélegezhetnek a Babbaváró és Diák hitelesek, napról napra melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember 30-áig meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét a kormány. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter szerint így azok, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződne a kivitelezés, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Vannak olyanok is, akiknél azért nem valósult meg a pályázatban foglalt fejlesztés, mert a kivitelező cserben hagyta őket. Ilyen esetben a befizetett előleget a magyar állam a kötelezettségeit nem teljesítő vállalkozásokon fogja behajtani, nem pedig a kedvezményezetteken. Diákhitel egy kamatstoppot vezet be a kormány. Magyar Péter miniszterelnök szerint az úgynevezett szabad felhasználású diákhitel egy kamata 9% fölé emelkedett az elmúlt években. A kormány döntést hozott a diákhitel kamatstoppjáról, azaz ezentúl nem mehet feljebb az említett kölcsönkamata, valamint utasítják a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálják meg az ügyet és haladéktalanul járjanak el, hogy a jövőben csökkenhessen ez a kamat. Változások a babaváró hitelben is. A kormány kiterjeszti a hitel moratórium idejét, valamint társadalmi egyeztetés és bebocsátja a hitellel kapcsolatos egyéb körülményeket, amire a jelenlegi szabályozás nem tér ki. Úton útfélen rendőrökkel találkozhatunk a héten. Országos közúti ellenőrzést tartanak az egyenruhások mától vasárnapig. Kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Ezért az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Hiába próbálta meg eltitkolni a bevételét két népszerű TikToker, mivel nem fizettek adót, lecsapott rájuk a NAV. A két közösségi médiában jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó YouTube-on és TikTokon szerzett bevételét vizsgálta az adóhivatal. Az egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik pedig 8 millió forintot keresett a platformokon futó videóik nézettségével. Mindketten adószám nélkül tevékenykedtek, ráadásul megtévesztésként a bevételeik egy részét kiskorú gyermekeik bankszámláira utaltatták. Nem kifizetődő a bevételeket eltitkolni, hiszen később pótlólag meg kell fizetni az SZIA-t és a SZOCHO-t is. Új vámszabályok lépnek életbe, drágulnak a temus és sejnes rendelések. Július 1-től az Európai Unión kívülről érkező 150 euró alatti értékű online rendelések után

0: számot kell fizetni, termék kategóriánként 3 eurót. Ha egy vásárló például egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel egy csomagban, akkor összesen 9 euró vámot kell fizetnie. Ha viszont ugyanabból a termékből például 3 azonos pólóból áll a küldemény, akkor a vám összege 3 euró marad. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet gomoly felhőkkel csapadék nélkül, 26-27 fok köré melegszik a levegő. Szerdán ragyogó napsütésre számíthatunk eső nélkül, erőteljes melegedés kezdődhet, délután már 26-32 fok is lehet. A folytatás további melegedést, hőhullámot ígér, csütörtökön és pénteken is szikrázó napsütés, 33-35 fokos forróság várható.
1: Hobbi rádió.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hopi Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
5: Pénteken 22 órától a Hopi Rádióban.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás, a rádióban is.
5: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
7: Sztereotípiákon innen és túl, fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
8: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
5: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
8: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
8: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
7: A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Ingyenes Sirius Maestro és Fotex Visa kártya és ajándék CD. Csak a KNH bakszám. Csak a KNH faszámlát nyit.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Kivezetni a kamatstopot szeptember végével a kormány. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyi igazolványok. Melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember végével kivezetni a jelzálog hitelek kamatstopját a kormány. A kamatstopot még 2022. január 1-én vezette be az Orbán kormány, eredetileg fél évre, de aztán fél évente újra és újra meghosszabbították. Legutóbb áprilisban döntöttek róla, akkor már határozatlan időre meghosszabbítva. Az eredeti kamat stop 2,2%-kal rögzítette a kamatszámítás referencia mutatóját, miközben a szerződéses referencia mutató most 6,5%, de a bevezetés óta járt már 16% fölött is. Kármán András pénzügyminiszter ugyanakkor arról írt, hogy a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Lezárult a 2025-26-os tanév digitális országos kompetencia mérése, amelyen több mint 607 000 diák vett részt. A tanulók előzetes eredményei minden vizsgált területen elérhetők a mérés hivatalos honlapján. A részletesen elemzett végleges iskolai és országos mutatókat az adatok teljes feldolgozását követően teszik majd közzé. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint mintegy 500 táborban már nem lehet helyet foglalni, ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. Ősi folyosókra bukkantak a diákok egy középiskola mélyén. A római iskolában évek óta keringtek különös történetek a tornaterem alatt húzódó rejtélyes helyiségekről, a diák legendák pedig most beigazolódni látszanak. A kutatók megállapították, hogy a tornaterem alatt egy fényűző, az időszámításunk szerinti második század közepén épült római lakóház, egy úgynevezett domus maradványai rejtőznek. Soha nem leszünk szomjasak egy új tervezésű kabátban. Amerikai kutatók egy speciális textíliát készítettek, ami képes kiszűrni a levegőből a vizet, így bárhová megyünk, benne lesz szívóvízünk. A kabát napi kevesebb, mint 1 liter víz előállítására alkalmas. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és ott helyenként futó zápor, egy-egy gyenge zivatar is kialakulhat. A nyugati és a délnyugati tájak kivételével többfelé lesz élénk, néhol erős a nyugati észak-nyugati szél. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
0: Reklám.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: Hobby rádió.
1: Kamu reklám.
2: Sanyi bátyám, árulja el nekünk, mik egy jó kertész teendői ebben az évszakban?
3: Hát a szőlőtüvek egyik fenesége, hogy megsúnyadnak, ha nem kurtítják rendesen. Ezért kell ez időtájt kollantyúval még déli jézinyi. Sokfelé ilyenkor viszik ki az anyóst a határba madár ijesztő helyett. Ilyenkor szoktuk kereplővel elhesegetni a seregélyeket, no meg a villanyszámlást.
2: Sanyi bátyám, melyek azok a hagyományok, amelyeket ma is ápolnak a faluban?
3: Ebben az évszakban is szokás a kocsmában kummantani. A férfiak együtt iszogatnak, és amikor fizetni kell, azt mondják, nincs egy kumma vasunk sem. A fiatalok ilyenkor termékenyek, mint a kisbíró születkor. Ma is élő népszokás a szénakazal mellett hetyeg is, majd a bovjában kettyint is. Ezután jön a kertek alatt haza kullogás, majd ha a lányos háznál rájöttek, a silóban sunyítás.
2: Sándor bátyám, köszönjük szépen! Piroska néném, kezi csókolom, de jó, hogy látom. Mi jót tetszik ezt szép időben csinálni?
4: Jó, gyermekem, ne is kírd ezt.
2: No, miért, Piroska néném?
4: Hamarabb eljött a jó idő, mint az én jó uram a kucsmából, úgy mondom, hogy...
2: Piroska néném, engedje meg, hogy megkérdezzem, mióta tetszik bottal járni?
4: Hú, de a férjem részeges, tekergő, úgy mondom.
2: Hogy tetszik ezt érteni?
4: Úgy, fiacskám, hogy azóta bottal üthetem a nyomát.
2: Hol tetszenek nyaralni, Piroska nénémék az idén?
4: Tehén úsztatónál.
2: Na és mit tetszenek ott csinálni? Napozni?
4: Kedves fiam, merjük a vizet.
2: Kimerni a vizet? Tehát azt miért?
4: Aj, úgy mondom, hogy mert nem tudok úszni.
2: Piroska néném, hová tetszik vinni azt a tömérdek tűzifát?
4: Begyújtok.
2: Ebben a jó időben?
4: Hát, azt mondja a Sándorom, kialudt a láng.
2: Gondolom a kályhában.
4: Eredj már gyermekem a szívibe.
2: Akkor?
4: Akkor a fene egye meg azt a villembert, inkább begyújtok neki felmelegíteni, mint hogy itt meghívjon nekem reggelre. Hiába mondom neki, úgy mondom, hogy menjék már orvos, ha...
2: No, de úgy látom, éppen itt jön Sándor bátyám.
4: De, hogy a fene egye ki a kicsen...
2: Piroska néném, Sándor bátyám, ne tessenek verekedni. Kedves hallgatóink, ebben a nagy ordításban próbálok önöktől elbúcsúzni. Jézusom, fellöknek engem is, de segítség!
1: Kamu reklámot hallottak.

Sok kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk, mégis az ember néha érzi, bosszantó a sehol egy kékli.

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
5: Meghosszabbítja a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány. Néhány héten belül lejárnak a régi személyi igazolványok. Napról napra melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerván Márton vagyok. Meghosszabbítja november 1-ig a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány. A döntési folyamatot társadalmi egyeztetésre bocsátják. Köböl Anita kormány szóvivő arról beszél, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. A párok egyötödénél azonban nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. Néhány héten belül lejárnak a régi személyi igazolványok. Augusztus 3-ától már nem érvényesek a régi típusú könyvformátumú határidő nélküli személyik. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak, így akinek ilyen igazolványuk van, azoknak személyesen kell új, elektronikus személyi igazolványt igényelniük valamelyik kormányablakban. Három általános iskola alakíthat ki a következő tanév kezdésére kreatív tanulási tereket. A Strabag Classroom programja egyenként bruttó 10 millió forint értékben támogatja a tantermek felújítását, átalakítását. Több mint 17 ezer szavazat érkezett, és a közönségszavazás alapján a Tápió-Szentmártoni Kubinyi Ágoston általános iskola, a Szőlősgyöröki Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus általános iskola és óvoda, és a Herceghalmi általános iskola és alapfokú művészeti iskola kap egyenként 10 millió forint támogatást. A Dulano Artlander szelet 240 g megnevezésű szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl esetleges kolibaktérium jelenléte miatt. Ez a fajta baktérium az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, akár vastagbélgyulladást okozhat. A visszahívás

0: Nem szabad megvárni, hogy a gyermek rosszul legyen, és a gyermekeknek ebben az esetben nem szabad enni vagy inni adni, meghánytatni, és ne várjuk otthon, hogy az elem távozik-e a széklettel. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet gomoly felhőkkel csapadék nélkül, 26-27 fok köré melegszik a levegő. Szerdán ragyogó napsütésre számíthatunk eső nélkül, erőteljes melegedés kezdődhet, délután már 26-32 fok is lehet. A folytatás további melegedést, hőhullámot ígér, csütörtökön és pénteken is szikrázó napsütés, 33-35 fokos forróság várható.
1: Hobbyradio.hu
2: A rádiót!

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
0: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: jobbi rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottam.
3: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Hello, hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobbi Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Viva!
1: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
2: Országosan megállt az albérletárak emelkedése, átadták az év kerékpárútja díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Országosan megállt az albérletárak emelkedése, Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérletpiac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195 000 forint. Átadták az év kerékpárútja díjat. Az év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban megkérdetett év kerékpárútja szavazást idén a Zalavár megyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél. A megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak. A vezérigazgató ismertette, hogy tavaly Budapestről 45 légitársaság kínálatában 154 célállomás szerepelt. Az idén 49 légitársaság 166 célállomásra közlekedik a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren.

0: pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakulnak.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
6: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
7: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
7: Nagy generáció, Illés. Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
9: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 16-án köszöntjük Justin nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név Justus továbbképzett alakja, jelentése igazságos, becsületes, jogos és törvényes. Június 16-án kívül ünnepelnek még a Justinok április 14-én és július 18-án is. Becézése a névnek Justinka, Justi, Justika és Justus. Jeles viselői a névnek Justin Timberlake, énekes, és önkedves Justin. Ezen a napon, ha találkoznak Ajtony, Arany, Aurélián, Bennó, Círus, Ferenc, Justina, Péter vagy Tina ismerősükkel, köszöntsék fel, hisz ők is ma ünnepelnek.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 16-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1309. június 16-án járunk, Budán a Boldogasszony, a mai Mátyás templomban egy újonnan készített koronával másodszor is királlyá avatták Első Károly Róbertet, így egyszerre három ősi szabályt sértettek meg. A legkisebb volt közülük, hogy a pápai követ végezte a szertartást, hiszen magát a római pápát képviselte, így nehezen lehetett az ő működésével szemben a nála alacsonyabb rangú és a pápától függő esztergomi érsek koronázási jogára hivatkozni. A színhely már nagyobb hiba volt, mert már megint nem Fehérvárot, hanem egy plébánia templomban avattak királyt, s hiába lett éppen ebben az időben Buda a királyság feje és az ország legfontosabb városa, hiába volt a templom nagyobb és fényesebb, mint a többi, mégiscsak egyszerű plébánia templom volt. A legnagyobb hiba pedig most is a Szent Korona mellőzése volt. A 17. századdal folytatjuk. 1647. június 16-án Pozsonyban a magyar rendek apja kívánságára királlyá választották, és meg is koronázták IV. Ferdinándot, a Habsburgház tagját. A 20. századdal folytatjuk, és most már itt is maradunk. 1902. június 16-án a Connecticut-i Hartfordban megszületett Barbara McClintock, amerikai biológus, a genetika történetének egyik legjelentősebb alakja, aki a mozgó genetikai elemek felfedezéséért 1983-ban orvosi Nobel-díjat kapott. 1917-tel folytatjuk. Június 16-án New Yorkban megszületett Catherine Mayer Graham, amerikai újságírónő, hírlapigazgató, üzletasszony, a The Washington Post és a Newsweek tulajdonosa és kiadója, aki az egyik legbefolyásosabb nő volt az Egyesült Államokban. 1963-ra ugrunk. Június 16-án útjára indult Valentina Vladimirovna, Tereskova Nikolajeva, az első női űrhajós. Három napot töltött a Földön kívül. És végül, de nem utolsó sorban, 1992-vel zárjuk a sort. Június 16-a a Független Magyarország napja. Az 1956-os évi forradalom és szabadságharc vértanúi 1958. június 16-ai kivégzésének, valamint a szovjet csapatok 1991. júniusi kivonulásának emlékére 1992 óta ünnepeljük a Független Magyarország napját. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Üzenet az Efézusiakhoz írt levél második részéből.
1: Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
3: 2026. június 16-a, KEDD. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket. Evangélium Szent Máté könyvéből, 5. fejezet 43-tól a 48. versig. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Hallottátok, hogy ezt mondták, szerest fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igaznak, mind a bűnösnek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei atyátok. Elmélkedés. Szeressétek ellenségeiteket. Kevés kijelentés van az evangéliumban, amely ennyire szembe megy az emberi logikával. A világ azt mondja, szeresd, aki szeret, és tarts távolságot attól, aki megbántott. Jézus viszont új utat mutat, az Atya útját, aki felkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt. Ez nem naivitás, nem gyengeség, hanem a szeretet gyakorlása az isteni nagylelkűség mintájára. Amikor szeretni próbáljuk azt, aki nem szeret bennünket, részesedünk Isten szívéből. Ő nem érzelmeket kér tőlünk, hanem döntést. Nem azt, hogy tetszenek-e nekünk az ellenségeink, hanem azt, hogy akarjuk-e előmozdítani lelki fejlődésünket, és hajlandók vagyunk-e áldozatot hozni értük imával, megbocsátással, türelemmel. Jézus ezt tanítja, és erre ad példát. A kereszten azokért imádkozott, akik halálra ítélték és bántalmazták. Ez az irgalom legmélyebb formája. Nem az igazságot keresi, hanem az üdvösséget. Isten nem azért szeret minket, mert viszont szeretetet vár, hanem mert ő maga a szeretet. Természetesen az a helyes, az az emberi élet egyik legfőbb célja, hogy viszonozzuk az ő szeretetét. A keresztény élet nem mindig könnyű, de mindig út Istenhez. És minél közelebb vagyunk hozzá, annál inkább tudjuk szeretni azt is, akit a magunk erejéből nem tudnánk. Jézus arra hív, hogy nem másokat próbáljunk megváltoztatni, hanem magunkban kezdjük a szeretet forradalmát. Isten nem kér tőlünk többet, mint amit ő maga nap mint nap megad nekünk. Uram, taníts szeretni akkor is, amikor nem viszonozzák, amikor hidegség, gyanakvás vagy elutasítás a válasz. Hadd, hogy szívemet ne zárjam be, ne keményedjen meg, hanem belőled merítsen erőt a megbocsátáshoz és a jósághoz. Segíts, hogy ne az emberi gondolkodás vezessen, hanem a te irgalmad. Mutasd meg, mit jelent úgy szeretni, mint az Atya. Nagy lelkűen, feltétel nélkül, mindenki felé odafordulva. Tedd teljessé bennem a szeretetet. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a repülőgép anyahajókon található katapult, amivel a repülőgépeket gyorsítják fel, egy kis teherautót majdnem 2 kilométer távolságra lenne képes eldobni?
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy mézes oldalast hoztam önöknek, az elkészítése viszonylag egyszerű, próbálják ki, érdemes. Hozzávalók 4 szemére: 1 kg sertés oldalas, 1 kg burgonya, 3 evőkanál méz, 3 evőkanál ketchup, 1 kis kanál bors, só, 2 deci vörösbor, 2 deci húsleves vagy víz, 1 evőkanál zsír. A húst megtisztítjuk és 4 egyforma darabra vágjuk és besózzuk. Ezután a mézet, a ketchupöt, a borsot és 1 mokkás kanál sót jól elkeverünk, majd minden oldaláról bekenjük, bedörzsöljük vele a húsdarabokat. Burgonyát meghámozzuk és felkarikázzuk. Egy mélyebb tepsit kikenünk olajjal, közepébe rárakjuk a húst, köré halmozzuk a burgonyát és aláöntjük a húslevest. A maradék ketchupös mézet a húsok tetejére öntjük és meglocsoljuk néhány csepp borral. Letakarjuk alufóliával, forró sütőbe, 180 fokos sütőbe tesszük és közepes lángon sütjük. Gyakran 10-20 percenként locsoljuk vörösborral és a sülő zsírjával. Ha szükséges, még öntünk alá húslevest vagy bort, vagy akár egy kevés vizet.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Hobby Rádió.
1: Fogalmazni miért neki a busztal?
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
4: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
4: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
4: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
4: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
4: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
2: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió.

kiáltást sodor a szél. Én tudom, egyedül fél. De holnap megint remél, és így lesz, amíg csak él. Elindul és visszatér.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plusz app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A transzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi, és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az Otthon Start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását.

0: lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő jármű vezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakulnak.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
2: Csak szeretnénk.
3: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
4: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
3: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
4: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
5: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
3: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
5: Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió. Értünk szól.
7: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
8: Június 16-a kedd. A fővárosban ma reggel 8 és délután 2 óra között a 9. kerületben a Gubacsi úton az Illatos út és a Szabadkai út, illetve az Illatos úton a Gubacsi út és a Gyáli út között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni veszélytelenítés miatt. A 11. kerületben az Egér úton befelé a Bazsalikom utcánál ma 9 és délután 2 óra között sávlezárásra kell számítani karbantartás miatt. Útszűkületen kell áthajtani mától a 19. kerületben a Bátori utcában az Üllői útnál, mert gázvezetéket építenek. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Ma este 8 órától megváltozik a forgalmi rend. A Tétényi úton befelé lezárják a belső sávot. A Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé pedig útszűkületen kell áthajtani. Lezárják a 13. kerületben az Alig utcát a Váci út előtt ma reggel 8 órától délután 4 óráig elektromos közműépítés miatt.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 16-án köszöntjük Justin nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név Justus továbbképzett alakja, jelentése igazságos, becsületes, jogos és törvényes. Június 16-án kívül ünnepelnek még a Justinok április 14-én és július 18-án is. Becézése a névnek Justinka, Justi, Justika és Justus. Jeles viselői a névnek Justin Timberlake, énekes, és önkedves Justin. Ezen a napon, ha találkoznak Ajtony, Arany, Aurélián, Bennó, Círus, Ferenc, Justina, Péter vagy Tina ismerősükkel, köszöntsék fel, hisz ők is ma ünnepelnek.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 16-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1309. június 16-án járunk, Budán a Boldogasszony, a mai Mátyás templomban egy újonnan készített koronával másodszor is királlyá avatták Első Károly Róbertet, így egyszerre három ősi szabályt sértettek meg. A legkisebb volt közülük, hogy a pápai követ végezte a szertartást, hiszen magát a római pápát képviselte, így nehezen lehetett az ő működésével szemben a nála alacsonyabb rangú és a pápától függő esztergomi érsek koronázási jogára hivatkozni. A színhely már nagyobb hiba volt, mert már megint nem Fehérvárot, hanem egy plébánia templomban avattak királyt, s hiába lett éppen ebben az időben Buda a királyság feje és az ország legfontosabb városa, hiába volt a templom nagyobb és fényesebb, mint a többi, mégiscsak egyszerű plébánia templom volt. A legnagyobb hiba pedig most is a Szent Korona mellőzése volt. A 17. századdal folytatjuk. 1647. június 16-án Pozsonyban a magyar rendek apja kívánságára királlyá választották, és meg is koronázták 4. Ferdinándot, a Habsburgház tagját. A 20. századdal folytatjuk, és most már itt is maradunk. 1902. június 16-án a Connecticuti Hertfordban megszületett Barbara McClintock, amerikai biológus, a genetika történetének egyik legjelentősebb alakja, aki a mozgó genetikai elemek felfedezéséért 1983-ban orvosi Nobel-díjat kapott. 1917-tel folytatjuk. Június 16-án New Yorkban megszületett Catherine Mayer Graham, amerikai újságírónő, hírlapigazgató, üzletasszony, a The Washington Post és a Newsweek tulajdonosa és kiadója, aki az egyik legbefolyásosabb nő volt az Egyesült Államokban. 1963-ra ugrunk. Június 16-án útjára indult Valentina Vlagyimirovna, Tereskova Nikolajeva, az első női űrhajós. Három napot töltött a Földön kívül. És végül, de nem utolsó sorban, 1992-vel zárjuk a sort. Június 16-a a Független Magyarország napja. Az 1956-os évi forradalom és szabadságharc vértanúi 1958. június 16-ai kivégzésének, valamint a szovjet csapatok 1991. júniusi kivonulásának emlékére 1992 óta ünnepeljük a Független Magyarország napját. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Üzenet az Efézusiakhoz írt levél második részéből.
1: Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. június 16-a, kedd. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket. Evangélium Szent Máté könyvéből, 5. fejezet 43-tól a 48. versig. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Hallottátok, hogy ezt mondták, szerest fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igaznak, mind a bűnösnek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei atyátok. Elmélkedés. Szeressétek ellenségeiteket. Kevés kijelentés van az evangéliumban, amely ennyire szembe megy az emberi logikával. A világ azt mondja, szeresd, aki szeret, és tarts távolságot attól, aki megbántott. Jézus viszont új utat mutat, az atya útját, aki felkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt. Ez nem naivitás, nem gyengeség, hanem a szeretet gyakorlása az isteni nagylelkűség mintájára. Amikor szeretni próbáljuk azt, aki nem szeret bennünket, részesedünk Isten szívéből. Ő nem érzelmeket kér tőlünk, hanem döntést. Nem azt, hogy tetszenek-e nekünk az ellenségeink, hanem azt, hogy akarjuk-e előmozdítani lelki fejlődésünket, és hajlandók vagyunk-e áldozatot hozni értük imával, megbocsátással, türelemmel. Jézus ezt tanítja, és erre ad példát. A kereszten azokért imádkozott, akik halálra ítélték és bántalmazták. Ez az irgalom legmélyebb formája. Nem az igazságot keresi, hanem az üdvösséget. Isten nem azért szeret minket, mert viszont szeretetet vár, hanem mert ő maga a szeretet. Természetesen az a helyes, az az emberi élet egyik legfőbb célja, hogy viszonozzuk az ő szeretetét. A keresztény élet nem mindig könnyű, de mindig út Istenhez. És minél közelebb vagyunk hozzá, annál inkább tudjuk szeretni azt is, akit a magunk erejéből nem tudnánk. Jézus arra hív, hogy nem másokat próbáljunk megváltoztatni, hanem magunkban kezdjük a szeretet forradalmát. Isten nem kér tőlünk többet, mint amit ő maga nap mint nap megad nekünk. Uram, taníts szeretni akkor is, amikor nem viszonozzák, amikor hidegség, gyanakvás vagy elutasítás a válasz. Hadd, hogy szívemet ne zárjam be, ne keményedjen meg, hanem belőled merítsen erőt a megbocsátáshoz és a jósághoz. Segíts, hogy ne az emberi gondolkodás vezessen, hanem a te irgalmad. Mutasd meg, mit jelent úgy szeretni, mint az atya. Nagylelkűen, feltétel nélkül, mindenki felé odafordulva. Tedd teljessé bennem a szeretetet. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a repülőgép anyahajókon található katapult, amivel a repülőgépeket gyorsítják fel, egy kis teherautót majdnem 2 kilométer távolságra lenne képes eldobni?
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

lesz neked, hogyha velünk jössz, annyit se kell mondanod, kösz, hogy itt vagyunk a felhők fölé szárnyalunk. Most tarts velünk, és higgy bennünk, most tarts velünk, és higgy bennünk.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. Biztosított a kerozin ellátás a nyári szezonra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. Lannár Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy ott nincs megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem ér. Számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban a július elejével megújuló éjszakai hálózat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Emlékeztettek, az éjszakai közlekedési rendszer átfogó megújítására legutóbb közel 20 évvel ezelőtt került sor, ezért a hálózat ma már csak részben tükrözi a megváltozott utazási szokásokat és a nappali közlekedési rendszer fejlődését. A BKK széles körű társadalmi egyeztetés után vezeti be az új rendszert július 1-éről 2-ára virradó éjszaka. Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást. A Budapest Airport vezérigazgatója szerint biztosított a kerozin ellátás a nyári szezonra. A magasabb ár nem jelent hiányt. A gyorsabb utasáramlás érdekében új, szélesebb biztonsági folyosókat is kialakítottak. A magasabb ár nem jelenti azt, hogy hiány lenne, mondta a Budapest Airport vezérigazgatója. A beszállítóktól be tudják szerezni a kellő kerozin mennyiséget, a drágulást pedig végső soron a légitársaságoknak kell beépíteniük a jegyárakba. Hozzátette, a kerozinnak csak egy kisebb része származik a közel-keletről, ami az árakra van hatással, de nem az ellátás biztonságára, írja a Telex. A repülőtér a nyári csúcsforgalomra is készül, ahol idén is növekedésre számítanak, miután 2025-ben 19,5 millió utast szolgáltak ki. Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy Szlovénia péntektől megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést. A ljubljanai kormány döntése alapján a rendőröket visszavonták az érintett határátkelőkről, az okmányellenőrzéseket pedig célzott rendőrségi intézkedések váltják fel a határ mentén és az ország belsejében is. Magnus Brunner, az Európai Bizottság migrációért felelős tagja, az X közösségi oldalon üdvözölte Szlovénia döntését. Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakulnak.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót! Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Június 16-a kedd. A fővárosban ma reggel 8 és délután 2 óra között a 9. kerületben a Gubacsi úton az Illatos út és a Szabadkai út, illetve az Illatos úton a Gubacsi út és a Gyáli út között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni veszélytelenül.

0: építés miatt. A 11. kerületben az Egér úton befelé a Bazsalikom utcánál ma 9 és délután 2 óra között sávlezárásra kell számítani karbantartás miatt. Útszűkületen kell áthajtani mától a 19. kerületben a Bátori utcában az Üllői útnál, mert gázvezetéket építenek. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Ma este 8 órától megváltozik a forgalmi rend. A Tétényi úton befelé lezárják a belső sávot. A Karolina úton kifelé továbbra is 2 sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé pedig útszűkületen kell áthajtani. Lezárják a 13. kerületben az Alig utcát a Váci út előtt ma reggel 8 órától délután 4 óráig elektromos közműépítés miatt.
1: Hobbi rádió!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
1: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
0: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live.
6: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
6: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vas megyei egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
7: Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ!
7: Omega!
9: Oh,
7: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
10: I want to break free.
7: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
5: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
5: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
7: Vasárnap néptől.
8: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
7: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától. Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
4: Egészségedre.
0: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, mondta a MÁV vezérigazgatója. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte, noha a vakáció még el sem kezdődött. A tábor figyelő adatai szerint ugyan még mintegy 900 tábori turnos foglalható, a legtöbb helyen már csak korlátozott számú férőhely maradt. A legnépszerűbbek idén is a sporttáborok, ezeket az angol nyelvi és a kaland táborok követik a jelentkezések alapján. A családok valamivel több mint fele napközis tábort választ, még 46% az ott alvós programokat részesíti előnyben. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy héten belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek nyakiműtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. Luxusautókat is lefoglaltak Pest vármegyében.

0: amelyek között volt Rolls-Royce, Porsche és Ferrari is.
1: Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakulnak.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót!
4: Reklám. Ahol életre kel a magyar történelem. Látogass el az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
5: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
4: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
5: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
6: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
4: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
8: Hallottál már erről a rádióról?
9: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
10: Hobby Rádió. A hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
11: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
12: Június 16-a kedd. A fővárosban ma reggel 8 és délután 2 óra között, a 9. kerületben a Gubacsi úton az Illatos út és a Szabadkai út, illetve az Illatos úton a Gubacsi út és a Gyáli út között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni veszélytelenítés miatt. A 11. kerületben az Egér úton befelé a Bazsalikom utcánál ma 9 és délután 2 óra között sávlezárásra kell számítani karbantartás miatt. Útszűkületen kell áthajtani mától a 19. kerületben a Bátori utcában az Üllői útnál, mert gázvezetéket építenek. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Ma este 8 órától megváltozik a forgalmi rend. A Tétényi úton befelé lezárják a belső sávot. A Karolina úton kifelé továbbra is 2 sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé pedig útszűkületen kell áthajtani. Lezárják a 13. kerületben az Alig utcát a Váci út előtt ma reggel 8 órától délután 4 óráig elektromos közműépítés miatt.
2: Hobby Rádió.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
13: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. A mai műsorban is, ahogy ez lenni szokott műsorainkban, fogyatékossággal élő embertársainkról szóló, illetve őket érintő témákkal, hírekkel, eseményekkel foglalkozunk. Elsőként arról hallhatnak, hogy innovatív kutatói díjat kaptak a Bárci kutatói. Egy rövid zenét követően indulunk is, tartsanak velünk. Várom Önöket!
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Innovatív kutatói díjat kaptak a Bárci kutatói. Az ELTE innovációs nap keretében adták át az ELTE innovatív kutatója díjat, amellyel az egyetem minden évben azokat a kutatókat ismeri el, akik munkájukkal kiemelkedően hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyetemen létrejövő tudás társadalmi és gazdasági szempontból is hasznosuljon. Adja hírül a Rehab portál. Az idei díjat megosztva dr. Habil Perlus Andrea, kutatásvezető, dr. Loványi Eszter, Tóth Adrien Anita, Bodó Détár Andrea és dr. Dukic Mónika kapta. A program fejlesztésében és megvalósításában a díjazott kutatók mellett Mányik Rihárd, a Neo Magyar Segítőkutya Egyesület elnöke is közreműködik tapasztalati szakértőként. Az ELTE Bárci Gusztáv gyógypedagógiai karhoz kapcsolódó kutatócsoport egyedülálló fogyatékossággal kapcsolatos szemléletformáló programot dolgozott ki, amelyet piaci környezetben valósítanak meg a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium projektjeként. A DAT program célja, hogy elősegítse a fogyatékossággal élő személyek munkaerőpiaci befogadását, valamint csökkentse a munkáltatók és a munkavállalók körében jelenlévő előítéleteket és információhiányt. A kezdeményezés alapját az a felismerés adja, hogy Magyarországon a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatási aránya továbbra is alacsony, miközben a befogadó vállalati kultúra és az esélyegyenlőség iránti társadalmi igény folyamatosan erősödik. A három alkalmas interaktív szemléletformáló program gyakorlati tapasztalatokon keresztül ismerteti meg a résztvevőkkel a különböző fogyatékossági típusokat, az akadálymentesítés és az inkluzív munkahelyi működés alapelveit. A program különlegessége, hogy annak megvalósításában fogyatékossággal élő szakemberek és tapasztalati szakértők is aktív szerepet vállalnak. A program az elmúlt időszakban több piaci szereplőnél, köztük logisztikai, építőipari és tanácsadó cégeknél is megvalósult. A résztvevők nem csak elméleti tudást szereztek a fogyatékosság témaköréről, hanem olyan gyakorlati ismereteket is, amelyek a mindennapi kommunikációban és a befogadó munkahelyi környezet kialakításában egyaránt alkalmazhatók. Az elismerés különösen jelentős mérföldkő a kar életében, a díj történetében első alkalommal nyert Bárcis kutatás. Adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink, önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adását hallják. Néhány perc múlva folytatjuk, mégpedig a következő témával: a fogyatékosságügy új helye a kormányzati struktúrában. Ezzel várom tehát önöket néhány perc múlva. Tartsanak velünk!
0: Hobbi Rádió.

0: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Szeretettel köszöntöm azon kedves hallgatóinkat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazini 2026. júniusi első adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. A következő témánk a fogyatékosság ügy új helye a kormányzati struktúrában. Miniszterelnöki javaslat alapján a köztársasági elnök kinevezte a Tisza kormány 55 államtitkárát. A kinevezések alapján a fogyatékosság ügy, az esélyegyenlőség és az akadálymentesítés területe a létrejövő szociális és családügyi minisztérium feladat körébe került. A tárcát Kátai Németh Vilmos vezeti. Az új minisztérium a korábbi belügyminisztériumból történő kiválással jött létre, így a szociális ügyek, a családpolitika, a társadalmi felzárkózás, valamint a fogyatékosság ügy önálló tárcaszintre került az új kormányzati struktúrában. A minisztériumon belül az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési területért Éliás Eszter felel majd. Az államtitkári struktúrában külön területként jelenik meg továbbá a gyermekjog és a gyermekvédelem, valamint a szociális, család és idősügy is. Az MTI által közölt hivatalos bemutatás szerint dr. Éliás Eszter a minisztérium esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkára, jogász, mediátor és intézményvezető, több mint 30 éves szakmai tapasztalattal az igazságszolgáltatás, a gyermekvédelem és a szociális ellátás területén. Jogi diplomáját a Miskolci Egyetem állam és jogtudomány karán szerezte, cum laude minősítéssel, pályafutása során dolgozott a gyámügyben, az APEH jogi területén, majd közel 20 éven át bíróként a fővárosi törvényszéken, gazdasági, kötelmi és öröklési jogi ügyekben. Aktív szerepet vállalt a bírósági mediáció országos rendszerének kialakításában, az OBH mediációs munkacsoportjának tagjaként képzések, szakmai programok és jogalkotási folyamatok előkészítésében is részt vett. Az elmúlt években fogyatékossággal élő emberek ellátásával és támogatott lakhatás kialakításával, működtetésével és irányításával foglalkozott. Több szakterületet érintő feladatkör. Az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkárság feladatköre várhatóan több egymással összefüggő szakpolitikai területet is érint majd. Ide tartozhat a fogyatékossággal élő emberek társadalmi részvételének támogatása, a fizikai és digitális akadálymentesítés, a támogatott lakhatási rendszerek fejlesztése, valamint az önálló életvitelt segítő szolgáltatások és hozzáférések koordinációja. A támogatott lakhatás külön említése szakmai szempontból azért is jelentős, mert ez az egyik legfontosabb, hosszú évek óta zajló átalakítási terület a hazai fogyatékosság ügyben. A folyamat célja, hogy a nagy létszámú intézményi ellátások helyett minél nagyobb hangsúlyt kapjanak a közösségi alapú, önállóbb életvitelt támogató szolgáltatások. A terület sajátossága ugyanakkor, hogy számos más ágazathoz is kapcsolódik. Az oktatáshoz, az egészségügyhöz, a foglalkoztatáshoz, a közlekedéshez és a közigazgatási szolgáltatásokhoz egyaránt. Az új minisztériumi struktúra alapján ezek összehangolása a jövőben önálló államtitkári szinten jelenik meg a kormányzati rendszerben. A minisztériumi struktúra alapján a fogyatékosságügy az új kormányzati rendszerben a szociális és családügyi terület részeként jelenik meg, külön államtitkári felelősség körrel az esélyegyenlőség és az akadálymentesítés kérdéseire, adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink, továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adása szól az önök kedvenc rádiójában. Egy rövid zeneszünetet követően a következő témával foglalkozunk. Mozgáskorlátozottak részére fejlesztett kontrollert egy magyar diák. Tartsanak velünk, várjuk, várom vissza önöket.
2: Hobbi rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Szeretettel köszöntöm azon kedves hallgatóinkat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Mozgáskorlátozottak részére fejlesztett kontrollert egy magyar diák, ezzel folytatjuk a műsort. Sokan természetesnek veszik, hogy egy videójáték elindításához csak kézbe kell venni a kontrollert. Mozgáskorlátozott emberek milliói számára azonban ez sokszor egyáltalán nem magától értetődő. Ezen változtatna Vida Ákos, aki olyan speciális kontrollerre csatlakoztatható eszközt fejlesztett, amellyel akár egy kézzel vagy fejmozgással is lehet játszani. Tanulmányával az egyik legnagyobb, legrangosabb amerikai innovációs versenyen is elindult, ahol végül a 15 ezer dolláros fődíjat is elnyerte. Vida Ákos a budapesti Kőrösi Csoma Sándor két tanítási nyelvű baptista gimnázium és Milstor intézet egykori diákja, jelenleg pedig a Georgia Institute of Technology mérnök hallgatója. Az AdaptaPlay-nek keresztelt fejlesztésével győzte meg a zsűrit a USG Innovation and Entrepreneurship Competition, írja a Milstor intézet Facebook posztjában. Az AdaptaPlay egy videójáték kontrollerre csatlakoztatható moduláris kiegészítő, amelyet kifejezetten mozgáskorlátozott emberek számára fejlesztettek ki. Az eszköz célja, hogy azok is önállóan tudjanak videójátékokat irányítani, akik számára a hagyományos kontrollerek használata nehézséget, vagy akár lehetetlenséget jelent. A fejlesztés különlegessége, hogy a kontrollert a felhasználók akár egy kézzel vagy fejmozgással is irányíthatják. Így jóval szélesebb kör számára válhat elérhetővé a gaming élménye. Vida Ákos eredetileg egy 3D modellezési versenyre készülve kezdett bele a fejlesztésbe, azonban egy személyes tapasztalat teljesen új irányba terelte a fejlesztést. A projekt akkor vált a fő fókuszommá, idézet, amikor egy celebrális Parízisban érintett barátommal teszteltük az eszközt, mondta Ákos. A celebrális parézis, vagyis agyi bénulás, az izommozgások koordinációját és az izomtónust érintő állapot, amely sok esetben megnehezíti a finommotoros mozgásokat is. Vida Ákos szerint a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy még azonos diagnózis esetén is teljesen eltérő mozgáskorlátozottsággal élhetnek az emberek. Erre válaszul az AdaptaPlay moduláris rendszerben készült, az egyes elemek személyre szabhatók és variálhatók attól függően, hogy a felhasználónak milyen mozgás funkciói maradtak meg. A fejlesztést a Georgia Tech Inventure Prize program döntéseként delegálták az országos innovációs versenyre, ahol Vida Ákos végül az első helyet szerezte meg. A győzelemért járó 15 ezer dolláros támogatást a fejlesztés további tesztelésére és gyártására fordítanák. A tervek szerint a következő időszakban rehabilitációs központokban futó pilot programokat bővítenének, valamint növelnék a gyártási kapacitást is. A célunk, hogy az eszköz eljusson ahhoz a több millió emberhez, akik szeretnének újra játszani, fogalmazott a fejlesztő. Adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink, önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adását hallják, és hamarosan az utolsó témával jövök vissza, egy hét, amikor mindenki egyenlő ifjúsági mozgássérült tábor. Erről hallhatnak.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Szeretettel köszöntöm azon kedves hallgatóinkat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Egy hét, amikor mindenki egyenlő, ifjúsági mozgássérült tábor. A nyár sokak számára a szabadság, az önfelett közösségi élmények és az új barátságok időszaka. Fogyatékossággal élő fiatalok számára azonban a táborozás gyakran jóval több kihívással jár. Az akadálymentes környezet, a megfelelő segítség és a biztonságos részvétel sok családnak nehezen elérhető feltétel. Éppen ezért vált az évek során különösen fontossá a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által szervezett ifjúsági mozgássérült tábor, amely 2026-ban is megnyitja kapuit a Kárpát-medence mozgássérült fiataljai előtt. A Balatonfenyvesen megrendezett tábor nem egyszerű nyári program, egy olyan közösségi tér, ahol a résztvevők megtapasztalhatják az önállóságot, a bizalmat és az elfogadást. A tábor különlegessége az emberi kapcsolatokban rejlik. A Máltai tábor egyik legfontosabb sajátossága, hogy a résztvevők nem elsősorban családtagjaikkal vagy állandó segítőikkel érkeznek. Az egy hét során előzetesen felkészített, hasonló korú önkéntesek segítik őket a mindennapokban, a közlekedéstől kezdve a programokon való részvételig. Ez a modell egyszerre jelent kihívást és felszabadító élményt. A mozgáskorlátozott fiatalok számára lehetőséget ad arra, hogy megszokott környezetükből kilépve új helyzetekben próbálják ki magukat, önálló döntéseket hozzanak és új kapcsolatokat építsenek. Az önkéntesek közben közvetlen tapasztalatot szereznek arról, mit jelent a segítségnyújtás, a felelősség és a feltétel nélküli bizalom. A szervezők szerint a közös programok során nem a fogyatékosság kerül a középpontba, hanem maga az ember. A résztvevők együtt sportolnak, beszélgetnek, kirándulnak, zenélnek és vesznek részt különféle szabadidős foglalkozásokon. A tábor így nem csak rekreációs lehetőség, hanem valódi társadalmi érzékenyítő közeg is. Több mint nyaralás, önbizalom és közösségi élmény. A fogyatékossággal élő emberek társadalmi befogadása gyakran nem a nagy kampányokban, hanem az ilyen személyes találkozásokban válik valósággá. A Máltai Szeretetszolgálat korábbi ismertetői szerint a tábor egyik legfontosabb célja az elfogadás és a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés támogatása. A résztvevők sok esetben egész évben várják ezt az egy hetet. Nem csak az élmények miatt, hanem azért is, mert olyan közösség részesei lehetnek, ahol nem kell magyarázkodniuk, alkalmazkodniuk, vagy kívülállónak érezniük magukat. A tábor légköre egyszerre biztonságos és felszabadító. A fiatalok új barátokat szerezhetnek, önbizalmat építhetnek, és megtapasztalhatják, hogy valódi közösségként működnek együtt segítőikkel. Az önkéntesek számára is meghatározó élményt jelent a részvétel. Többen később is kapcsolatban maradnak a táborozókkal, és sokan éppen itt találkoznak először közelről a fogyatékossággal élő emberek mindennapjaival. Ez a személyes tapasztalat gyakran erősebb szemléletformáló erővel bír, mint bármilyen kampány vagy érzékenyítő program. Egy olyan kezdeményezés, amelyből a társadalom egészen tanulhat. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat évtizedek óta számos szociális és közösségi programot működtet, a mozgássérült tábor pedig ezek egyik legemberközelibb kezdeményezése. A program arra emlékeztet, hogy az akadálymentesítés nem kizárólag rámpákat és lifteket jelent, hanem kapcsolatokat, nyitottságot és valódi közösségi jelenlétet is. A tábor üzenete talán éppen ezért ennyire fontos, az elfogadás nem elmélet, hanem közösen megélt tapasztalat. Egy hét a Balatonnál, amely sok résztvevő számára egész évre ad erőt, és amelyből talán mindannyian tanulhatunk valamit az egymásra figyelésről, az emberi méltóságról és a közösség valódi jelentéséről. A tábor helyszíne Balatonfenyves, időtartama pedig augusztus 24-től 29-ig lesz. A program a Kárpát-medence mozgáskorlátozott fiataljai számára nyújt közösségi és rekreációs lehetőséget. A résztvevőket felkészített önkéntes segítők támogatják a tábor teljes időtartama alatt. További információk pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat honlapján érhetők el, mégpedig Magyar Máltai Szeretetszolgálat ifjúsági mozgássérült tábor. Adja hírül a Rehab portál, tehát a Rehab portálon is elérhető az imént ismertetett téma, egy hét, amikor mindenki egyenlő, ifjúsági mozgássérült tábor. És ez volt az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adása, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Új műsorral legközelebb a június 22-ével kezdődő héten várom Önöket, kedves hallgatóink. Ha bárkinek észrevétele, kérdése, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/eseegyenlőségimagazinmusor címen található oldalon tudnak elérni bennünket. Tehát facebook.com/eseegyenlőségimagazinmusor. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast applikációkban is, tehát a Spotify-on, illetve az Apple podcastben. Ruzsa Viktor vagyok, köszönöm mára megtisztelő, kitüntető figyelmüket. Találkozunk tehát a június 22-i héten. Addig is mindenkinek minden jót kívánok, további tartalmas kultúrát, időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. A viszonthallásra!
2: Hobby Rádió!

0: Jogi Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Országosan megállt az albérletárak emelkedése, átadták az év kerékpárútja díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Országosan megállt az albérletárak emelkedése, Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja a veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérleti piac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195 000 forint. Átadták az év kerékpárútja díjat. Az év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban megkérretett év kerékpárútja szavazást idén a Zalavár megyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél. A megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak. A vezérigazgató ismertette, hogy tavaly Budapestről 45 légitársaság kínálatában 154 célállomás szerepelt. Az idén 49 légitársaság 166 célállomásra közlekedik a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről. Azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán pénteken hajnalban történt tragikus baleset kapcsán. Vitézi Dávid azt írta a Facebookon, hogy a vizsgálatot különösen az autópályát üzemeltető koncessziós társaság által alkalmazott, és jelenleg is érvényben lévő forgalomterelésekre tekintettel rendelte el. Egyúttal szeretném őszinte részvétemet kifejezni az elhunytak családjának, fogalmazott a miniszter. Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakulnak.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Június 16-a kedd. A fővárosban ma reggel 8 és délután 2 óra között a 9. kerületben a Gubacsi úton az Illatos út és a Szabadkai út, illetve az Illatos úton a Gubacsi út és a Gyáli út között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni veszélytelenítés miatt. A 11. kerületben az Egér úton befelé a Bazsalikom utcánál ma 9 és délután 2 óra között sávlezárásra kell számítani karbantartás miatt. Útszűkületen kell áthajtani mától a 19. kerületben a Bátori utcában az Üllői útnál, mert gázvezeték.

0: A Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
1: Szép napot kívánunk mindenkinek, megérkeztünk Indiába, Ázsia majd fél kontinensnyi területű országába, amely hiszik vagy sem, de 3.287.000 négyzetkilométer, és hát nagyon sokan lakják, több mint 1 milliárdan.
2: Ami az államformát illeti, szövetségi köztársaságban járunk, és hát hivatalos nyelv tekintetében bőj a választék, úgyhogy bárki, aki beszéli a hindi, az angolt, a bengálit, a telugut, az urdut, vagy éppen a kasmírit, vagy éppen a malájt, hát ez nagyon jól jár. Egyébként még a hindi nyelvet is megértik, hát az angolt, hivatalosan pedig indiai rúpiával fizethetünk eme országban, aminek a legmagasabb pontja az a Kashenjunga, a maga majd 8600 méteres magasságával. Szóval a mai világjárunkban Indiában járunk, és hát aki elkalapzolja önöket eme mesés országba, az egyrésztről nem más, mint velem szemben Nacsa Móni.
1: Akit pedig Mata Hari is megbűvölt ebben az órahosszában, az nem más, mint Szomer Gábor László Vazul.
2: De az is lehet, hogy a kosárkából előbúvó kígyó bűvölt meg engem.
1: Úgy érzed, egyébként India neve évszázadokon át úgy élt az európai népek tudatában, mint a mesék, rejtelmek, csodák és kincsek birodalma. A 20. század Indiája a valóságban temérdek gonddal, bajjal küszködő ország, mégis érdemes ellátogatni ide, hiszen valljuk meg őszintén, a nyugati embert mindig vonzotta a keleti kultúra.
2: Egyébként az India elnevezés az Indus folyóra és környékére utal, az ország hindi neve nem más, mint Bharat, nevét egy legendás indiai király Bharata szanszkrit nevéről kapta, akinek leszármazottjainak a történetét India egyik híres eposza, a Mahabharata meséli el. Éghajlata egyébként óriási eltéréseket mutat, mivel az ország is maga egy óriás. Alapjaiban Indiának három évszaka van, a forró, a nedves és a hűvös. A monszun eső június elején kezdődik az ország déli területein, és egy hónapon belül már az egész országra átterjed, és október körül ér véget. Rajasthanban szinte sohasem esik az eső, ugyanakkor Assam a föld legcsapadékosabb helye, a Himalájában pedig bármi meglepő, de hegyvidéki éghajlat uralkodik.
1: Köszönjük szépen a körbetekintést, hamarosan belekukkantunk India hatalmas történelmébe. Szerintem mi keresünk egy maharadzsát, aki elmeséli családja történetét. Te, Szomi, pedig útjára indulsz megkeresni a maharadzsa lányát, hogyha benne vagy. Folytatjuk hamarosan, de természetesen csak és kizárólag a jobbnál jobb felvételekkel.
3: hobbiradio.hu
4: A rádiót!

0: Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
1: Sikeresen megérkeztünk a választott éttermünkhöz, méghozzá vonat tetején, mindenképpen fejjel együtt, úgyhogy be is térünk, leülünk egy asztalhoz, és megnézzük, hogy mit is ajánl a konyhafőnök itt Indiában. Az indiaiak igencsak szeretik a csípős ételeket, a fekete aranyat, a borsot a hús tartósítására és pácolására használják, de szinte minden ételben megtalálható. Ezen kívül előszeretettel használják a kurkumát, a kardamom magot, a gyömbért, a mustármagot, a fahéjat, melyet húsok és rizsételek ízesítésére használnak. A szegfűszeget a magyarokkal ellentétben nem csak édességekbe, hanem zöldséges körikbe, rizses és húsos ételekbe is beleteszik, állítólag fogbántalmakra is kiváló.
2: Indiában szinte az évszakok határozzák meg az étrendet. Télen általában burgonyát, sárgarépát, káposztát, paradicsomot, borsót főznek, nyáron padlizsán babot, a monszun esők idején főleg spenótot, uborkát és paprikát.
1: Igen sokféle tejterméket használnak, ilyen a joghurt, az aludtej, a sűrített tej, azaz a khoya, vagy éppen az olvasztott vaj, azaz a ghee. Az étkezés elmaradhatatlan fogása a rizs, melyet változatos módon ízesítenek, például kókusszal, különféle fűszerekkel, zöldségekkel, mandulával, kesúdióval, vagy éppen pisztáciával. Számtalan elkészítési módját ismerik a halnak is, a legelterjedtebb húsféle, mégis a csirke. Nagyon kedveltek a darált birkahúsból készült ételek, a húsgombócok is.
2: A zöldségek elkészíthetőek currynek, amely nem csak egy növény neve, de eredetileg a zöldséges ételek elkészítési módját és fűszerezését jelenti. A zöldségeket vagy fűszeres lében főzik meg, vagy pedig szintén fűszerezve olajban sütik ki. A húsok közül először a halat érdemes megemlíteni, melynek számtalan elkészítési módja ismert. Készítik őket fűszerezve, kisütve fűszeres lében, de ha halról van szó, soha nem hagyják ki a kókuszt. A legelterjedtebb húsféle mégis a csirke, melynek egyik leghíresebbike a tandoori csirke. Nevét a közhiedelemmel ellentétben nem egy városról kapta. A tandoor nem más, mint egy igen régi eredetű, hordozható agyagból készített kemence neve. A birkahúsok közül nagyon kedvelt a darált húsból készült ételek, a húsgombócok, valamint a kebab nálunk a saslikhoz hasonlít. Sertéshúst csak bizonyos népcsoportok fogyasztanak, darált húsból és karajból igen sok ízletes étel készíthető.
1: Az indiai étkezés elengedhetetlen kellékei a kenyérfélék, amelyeket mindig frissen készítenek, és miután a gyúródeszka kerek és kicsi, a legtöbb lefényes kenyér is ilyen alakú és nagyságú, általában tűzhelyen zsiratékban sütik ki. Ami pedig az édességeket illeti, az itteni nyalánkságok rendkívül szirupusak, illetve csömörek. Az alapanyagok között fontos szerepe van a tejtermékeknek, a mandulának, valamint a pisztáciának, a vaníliának és a rózsavíznek. Népszerűek a pudingok, a búzadarából készült édességek, a palacsinta és a halva is. A legtöbb édesség gyorsan és egyszerűen elkészíthető, szólnunk kell még az italokról is, ezt nem lehet őket kihagyni. Legtöbbször akármilyen meglepő is, az indiaiak vizet isznak. Ezzel kezdik az étkezést, közben is iszogatnak, majd pedig a végén a pohárban a megmaradt vízzel öblítik le az ujjaikat. Szeretik még a hűsítő gyanánt, az aludtej savóját, a szárított rózsa bimbóból készített rózsaitalt, valamint az igazi gyümölcsleveket, a mangót, a narancsot, az ananászt külön előnyben részesítik, falun pedig még ma is főzik a kókuszpálma levéből és gyümölcsből nyert házi kókuszos pálinkát is. Én azt hiszem, hogy ezt mindenképp meg kell, hogy kóstoljam.
2: Gondoltam, Szomival már ezért megérte Indiába eljönni. Amíg Szomi végig kóstolgatja a kókusz különböző nedűit, én azt tudom önöknek mondani, hogy egy elefántot mindenki kerítsen magának a közelében, hiszen India hatalmas ország, hamarosan megnézzük azokat a nevezetességeket, amelyek miatt mégiscsak hát a kelet legérdekesebb országának tekintjük. Egy szóval, a látnivalókkal jövünk vissza hamarosan itt a Világjáróban.
3: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Világra.
1: Világjáró turisztikai magazin az ön kedvenc rádiójában.
2: Sikeresen megérkeztünk a választott éttermünkhöz, méghozzá vonat tetején, mindenképpen fejjel együtt, úgyhogy be is térünk, leülünk egy asztalhoz, és megnézzük, hogy mit is ajánl a konyhafőnök itt Indiában. Az indiaiak igencsak szeretik a csípős ételeket, a fekete aranyat, a borsot a hús tartósítására és pácolására használják, de szinte minden ételben megtalálható. Ezen kívül előszeretettel használják a kurkumát, a kardamommagot, a gyömbért, a mustármagot, a fahéjat, melyet hús sok és rizsételek ízesítésére használnak. A szegfűszeget a magyarokkal ellentétben nem csak édességekbe, hanem zöldséges körikbe, rizses és húsos ételekbe is beleteszik, állítólag fogbántalmakra is kiváló.
3: Indiában szinte az évszakok határozzák meg az étrendet, télen általában burgonyát, sárgarépát, káposztát, paradicsomot, borsót főznek, nyáron padlizsán babot, a monszunesők idején főleg spenótot, uborkát és paprikát.
2: Igen sokféle tejterméket használnak, ilyen a joghurt, az aludt tej, a sűrített tej, azaz a khoya, vagy éppen az olvasztott vaj, azaz a ghee. Az étkezés elmaradhatatlan fogása a rizs, melyet változatos módon ízesítenek, például kókusszal, különféle fűszerekkel, zöldségekkel, mandulával, kesúdióval, vagy éppen pisztáciával. Számtalan elkészítési módját ismerik a halnak is, a legelterjedtebb húsféle, mégis a csirke. Nagyon kedveltek a darált birkahúsból készült ételek, a húsgombócok is.
3: A zöldségek elkészíthetőek currynek, amely nem csak egy növény neve, de eredetileg a zöldséges ételek elkészítési módját és fűszerezését jelenti. A zöldségeket vagy fűszeres lében főzik meg, vagy pedig szintén fűszerezve olajban sütik ki. A húsok közül először a halat érdemes megemlíteni, melynek számtalan elkészítési módja ismert. Készítik őket fűszerezve, kisütve fűszeres lében, de ha halról van szó, soha nem hagyják ki a kókuszt. A legelterjedtebb húsféle mégis a csirke, melynek egyik leghíresebbike a tandoori csirke. Nevét a közhiedelemmel ellentétben nem egy városról kapta. A tandoor nem más, mint egy igen régi eredetű, hordozható agyakból készített kemence neve. A birkahúsok közül nagyon kedvelt a darált húsból készült ételek, a húsgombócok, valamint a kabab nálunk a saslikhoz hasonlít. Sertéshúst csak bizonyos népcsoportok fogyasztanak, darált húsból és karajból igen sok ízletes étel készíthető.
2: Az indiai étkezés elengedhetetlen kellékei a kenyérfélék, amelyeket mindig frissen készítenek, és miután a gyúródeszka kerek és kicsi, a legtöbb lefényes kenyér is ilyen alakú és nagyságú, általában tűzhelyen zsiratékban sütik ki. Ami pedig az édességeket illeti, az itteni nyalánkságok rendkívül szirupusak, illetve csömörek. Az alapanyagok között fontos szerepe van a tejtermékeknek, a mandulának, valamint a pisztáciának, a vaníliának és a rózsavíznek. Népszerűek a pudingok, a búzadarából készült édességek, a palacsinta és a halva is. A legtöbb édesség gyorsan és egyszerűen elkészíthető, szólnunk kell még az italokról is, ezt nem lehet őket kihagyni. Legtöbbször akármilyen meglepő is, az indiaiak vizet isznak. Ezzel kezdik az étkezést, közben is iszogatnak, majd pedig a végén a pohárban megmaradt vízzel öblítik le az ujjaikat. Szeretik még a hűsítő gyanánt, az aludt tej savóját, a szárított rózsa bimbóból készített rózsaitalt, valamint az igazi gyümölcsleveket, a mangót, a narancsot, az ananászt külön előnyben részesítik, falun pedig még ma is főzik a kókuszpálma levéből és gyümölcsből nyert házi kókuszos pálinkát is. Én azt hiszem, hogy ezt mindenképp meg kell, hogy kóstoljam.
3: Gondoltam, Szomival már ezért megérte Indiába eljönni. Amíg Szomi végig kóstolgatja a kókusz különböző nedűit, én azt tudom önöknek mondani, hogy egy elefántot mindenki kerítsen magának a közelében, hiszen India hatalmas ország, hamarosan megnézzük azokat a nevezetességeket, amelyek miatt mégiscsak hát a kelet legérdekesebb országának tekintjük. Egy szóval, a látnivalókkal jövünk vissza hamarosan itt a Világjáróban.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csák
1: gyere fel, táncolj mi!
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
6: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
8: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Világjáró. Azon kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Móni, kár, hogy nem kóstoltad meg, szerintem nagyon finomak ezek a kókuszos pálinkák, italok, de hát még ki tudja, lehet, hogy a nagy-nagy látnivaló túrázás közben még a végén megszomjazol. Lényeg, ami lényeg, kegyünk útra, és nézzük meg, hogy Indiában mit is lehet megnézni.
2: Kedves Szomi, én fehér elefánton gondoltam megtenni ezt a hatalmas utat, légy szíves, paskold meg Dumbót. Nagyon szépen köszönöm, ha Delhibe érkezünk, könnyen eszünkbe juthat, hogy miért is jöttünk ebbe az országba. Óriási szeméthegyek, tömeg, hangzavar és furcsa illat fogad bennünket. Ha mégsem fordulunk sarkon, és jobban elmerülünk a városban, csodálatos építészeti emlékeket, a világ egyik legnagyobb bazárját és remek ételeket fedezhetünk fel itt. A főváros remek kiinduló pontot nyújt az agrai és a csapudi kirándulásokhoz. Egy szóval, fogjuk be az orrunkat és élvezzük a nyüzsgést.
1: Meg az elefántot is fogjuk be, hogy elszabadulna esetleg. Mumbai régi nevén Bombay, az ország legforgalmasabb városa, a híres indiai moziipar központja, híres a Chowpatty strand, és itt található Ázsia legnagyobb vörös lámpás negyede is.
2: Itt egyébként az ember ajándék Kámaszutra példánnyal is találkozhat vagy kaphat. Kalkutta az ország politikai, művészeti és oktatási központja, a város tüdeje, a Maidan Park, a helyiek ide járnak krikett és foci meccsekre, jógázni és politikai nagy gyűlésekre is. Hiába nagy helyen sok ember is elfér. A parkban található az óriási fehér márvány Victoria emlékmű. Szintén érdemes megtekinteni az indiai múzeumot, az ország legnagyobb és legértékesebb múzeumát, a botanikus kertet és a Hóra hidat, a világ legforgalmasabb hídját.
1: Természetesen nem lehet elmenni a világ 7 csodájának egyike. Mellett természetesen, hogyha Ágrában járunk, mi másért is jönnénk el ide, mint a Taj Mahal miatt. India turisztikai jelképéről van szó, a valaha a szerelem oltárán emelt legkülönlegesebb épületről. Ez nem más, mint a Taj Mahal. A mauzóleumot Jahan Shah emelte második felesége halála után. Szintén ebben a városban található a vörös homokkőből épült Agra erőd, melynek fala monumentális, a falon belül pedig csodaszép medzseteket, kerteket, termeket találhatunk. Sajnos nem minden része látogatható, illetve azoknak is rossz hírünk van, akik szeretnek nagyon-nagyon kocsikázni, ugyanis a Taj Mahal több mint 5 kilométeres körzetéből kitiltották az autókat annak érdekében, hogy megóvják a Taj Mahal szépségét.
2: Szomi, az az igazság, hogy közös műsoros pályafutásunk emlékére én is szeretném, hogyha nem is fehér márványból, de valamiféle szilárd anyagból építenél nekem egy templom.
1: Mit szólnál?
2: És a falakra csodálatos védaverseket íratnál föl.
1: Nem, én arra gondoltam, hogy összeszedem az ország összes mikrofonját, ebből építek neked valamit, a falakon pedig rádiófrekvenciákat ábrázoló freskók fognak díszelegni.
2: És ezt milyen időintervallum alatt kívánod megvalósítani?
1: Hát körülbelül vállalom a 20-25 éves intervallumot.
2: Rendben. No hát ilyen előre tekintéssel azt javaslom, hogy vegyük tovább az elefánt csizmát és látogassunk el Varanasiba. 2000 éve India vallási központja. A Szent folyó a Ganges partján épült, a zarándok hely, a tudomány fellegvára is. A városban több mint 100 krematórium működik. Ezek közül a Manikarnika Ghat a hindu emberek számára a legszentebb. Minden indiai embernek az a vágya, hogy testét itt hanvasszák el.
1: Simla városa a gyarmati időkben a brit hódítók kedvelt pihenőhelye volt. A 2100 méter magasban fekvő városon meglátszik emiatt az angol ízlésvilág, a katolikus templom, a Gorton kastély, vagy éppen a Vines Royal Lodge angol stílusban épült, Kufri síterepe pedig csak 15 kilométerre fekszik innen.
2: Jaipur a híres rózsaszín város negyedéről híres, melyet régi épületei és a városfal furcsa színe miatt neveznek így. Azért festették be, hogy jelezzék a város britekhez fűződő lojalitását Alfred herceg látogatásakor 1853-ban, és amikor megtudta Alfred herceg, hogy mennyi pénzbe került mindez egyébként, annyira megsértődött, hogy nem volt hajlandó az indiaiaknak mást adni, mint egy egyszerű porcelán vázát. Nagyon megdöbbentő volt. A település történelmi emlékei is ebben a városrészben vannak. Ezek közül kiemelkedik a Johari Bazár, a világ egyik legnagyobb ékszerpiaca. A városra remek kilátás nyílik a Hava Mahalból, az 1799-ben épített palotából.
1: Elmegyünk zenélni, illetve mi egy kicsit pihenni, utána pedig hasznos tanácsokkal térünk még vissza mindazoknak, akik esetleg ellátogatnának ide Indiába. Múlni is egy kicsit lenyugszik ezek hallatán, mert annyi mindent látott, hogy hallott, hogy ezt kicsit meg kell emésztenie.
3: Hubbi rádió!
4: Mondogoznám a szót. Nézzük meg, mit rejtenek a varázshegyek.

0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
2: Nézzük azt, hogy milyen tanácsokkal tudunk önöknek szolgálni Indiában. A magyar utazók többsége légi úton érkezik Indiába, általában Európából a négy legnagyobb város egyikébe, ez lett Új Delhi, Mumbai, Kalkutta vagy Chennai.
3: Az országban európai értelemben vett autópályákra ne igazán számítsunk, a nagyvárosokból kiinduló autóthoz hasonló néhány rövid útszakasz kivételével általában egysávos, gyakran rendkívül rossz állapotban lévő utak a jellemzőek, hegyvidéki üdülőhelyek azonban ennek ellenére közúton is jól megközelíthetőek, bár ahogy az elején is mondtuk, ugye Indiában annyi sáv van az úton, ahányat az autósok csinálnak.
2: Teljesen flexibilisek, kötelező védőoltás nincs. Azonban az ország egyes nagyvárosoktól távoli részeibe utazóknak tanácsos egyes oltásokat felvenni, így például a tifusz, a kolera, a hepatitis, A és B változata elleni védőoltásokra gondolunk. A malária veszélye vidéken, meleg és párás éghajlatú területeken fokozottabban fennáll, erre vonatkozóan javasoljuk a szakorvossal történő előzetes konzultációt.
3: Az ország egyes területeire egyáltalán nem, vagy csak engedéllyel lehetséges belépni, így az utazás előkészítése során javasolt előzetesen tájékozódni. A legközelebbi indiai képviseletnél fontos kiemelni, hogy Kasmírban robbantásos merényletek is előfordulhatnak.
2: Fényképezni sok helyen tilos, ilyenek a repterek, az egyes hidak vagy a vízi erőművek, történelmi emlékhelyeken gyakran csak a belépőjegy kiegészítéseként megvásárolt fényképvideó jegy megvásárlása ellenében lehetséges.
3: Ami a legtöbb külföldi országban érvényes, tudnivaló, hogy vizet csak palackozó formában fogyasszunk.
2: Ázsiában meg különösen, így Kínától visszafele Indiáig pláne. Bárminemű szolgáltatás igénybevételekor, vásárlásakor szokás az alku. Ez alól nem kivétel a taxi, a riksa igénybevétele sem, sőt a későbbi vita elkerülése érdekében az előzetes megállapodás kifejezetten ajánlott.
3: A Vörös Lámpás negyedben mit szólnának az alkutazáshoz?
2: Kedves Szomi, én oda veled nem látogattam el, ellentétben igényt tartanék majd a szakirodalomra, amelyet ugye grátisban meg fogsz kapni.
3: Ha vasárik után szabad meg?
2: Hát akár. Nézzük az öltözködést, az indiaiak körében is terjed az európai viselet, ugyanakkor a hagyományos öltözködés továbbra is tartja magát. Leginkább a nők számára javasolt a nem túl feltűnő, visszafogott öltözködés, amellyel sok kellemetlen helyzetet elkerülhetnek.
3: Érdemes megjegyezni, hogy India nemzet valutáját, a rúpiát se bevinni, se kivinni nem lehet az országból. Mégis miután váltottunk ott Indiában, hogy mire is lehet készülni pénzügyek terén, hogyha étkezni szeretnénk, alapkategóriában, bár itt dollárban adták meg, viszonyításképpen $1 körül már étkezhetünk, középkategóriában 2 és 5 dollár közötti intervallumban teletömhetjük magunkat, ha pedig nagyon-nagyon szeretnénk nagyon-nagyon jókat enni, akkor $10 feletti összegekbe számoljunk.
2: Nézzük azt, hogy hol és mennyiért tudjuk bizony álomra hajtani fejünket. Olcsó szállás helyett már $3 környékén találunk, aki középkategóriába vágyik, no hát az egészen $25-ig zsebbe nyúlhat, $15-tól kezdődően. Aki pedig luxus szeretne tapasztalni a kelet kincsei között, no hát a $100 fölött számoljon bőven, és azt utána a csillagos ég, no meg hát a keleti éjszaka meséi a határ.
3: Még egy kis rövid pihenő, amíg mi is eldöntjük, hogy hol is fogunk akkor megszállni, mi lesz az esti menü. Na, meg hát, ha kigondoljuk, hogy a következő alkalommal hova is fogjuk elkalauzolni önöket, addig pedig egy-két remek sláger a világjáró folytatásában. Hölgyek, urak, végéhez érkeztünk a mai indiai utazásunknak, reméljük, hogy azért mindenki jól érezte magát. Búcsút veszünk Mataharitól, és visszaszellemül ez a hölgyem, mint Nacha Mónivá.
2: Hát az az igazság, hogy Kabir Bedit is elfogadtam volna, de hát megvallom őszintén, hogy nekem már nagyon régóta van egy Szommer Gábor László bazulom, ő is búcsúzik önöktől, köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten olyan helyre megyünk, ahol még soha nem voltunk, de azért szeretnénk mind a ketten eljutni Szomival. Jön majd a gabonapárlatok, a hatalmas építkezések és az igen csak vitatott történelmű ország. Maga, ami világjárónkban nem más, mint
3: Oroszország következő úti célunk, úgyhogy onnan visszafelé szerintem sok-sok átlátszó víznek nem igazán mondható itallal fogunk visszatérni. Ezt még azonban nem tudjuk, majd ott kiderül, hogy ott mit is lehet csinálni, inni, enni, na meg hát ezért nem utolsó sorban megnézni. Szóval Oroszország következő világjárónkban reméljük, hogy akkor is az úti társaink lesznek. További szép napot kívánom mindenkinek, és tényleg arra biztatjuk önöket, hogy a következő alkalommal is tartsanak velünk. Itt volt önökkel az elmúlt egy órában Nacha Móni.
2: És Szomer Gábor László Vazul is, viszont hallásra.
3: Viszont hallásra.
0: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Világjáró, azon kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Hölgyek, urak, minden tekila fan, van egy nagyon-nagyon rossz hírünk, lassacskán indul a repülőgépünk hazafelé, úgyhogy az utolsó kupicát is le kéne hajtani, az utolsó tortillát, az utolsó csilit, az utolsó babszemet is le kell nyelnünk, hiszen beszállás van, indulunk hazafelé, egy hét múlva azonban újra útnak indulunk, viszont most már nem teszünk meg olyan nagy távolságokat, sőt, hogy hova fogunk utazni, milyen berkeken, milyen határokon belül, azt már is mondja drága Huhanitánk, aki egyébként Móni.
2: Köszönöm szépen. Én egyébként nem szeretnék szappanopera hős lenni, ezt azért gyorsan rögzítsük, valamint...
1: Nem szeretsz ilyen mély érzelmeket táplálni 48 részen keresztül egy elérhetetlen férfi iránt, aki egyébként, mint kiderül, az apát testvérének nagyanyjának a fia?
2: Nem. Nem, tehát nem 48, 148 részen keresztül sem, tehát ez egy hosszan zajló történet. Nem, ellentétben az a jó hírünk, hogy Magyarországra fogjuk önöket kalauzolni, így az éteren keresztül bejárjuk a turisztikai régiókat, és megnézzük azt, hogy miért érdemes itthon pénztárcánkhoz és kedvünkhöz mérten elmenni, pihenni meghatározott helyekre, hiszen valljuk meg őszintén, ez a bizonyos ország forrásokban, illetve fürdőhelyekben gazdag, nagyon jó italokat is vannak, ugyebár ős igazság, hogy amiből gyümölcslevet készítenek, abból ugye szomi?
1: Abból pálinkát is lehet, bár mondjuk ugye tartja ez a kis vicc, hogy amikor az újdonsült egyetemista először hazamegy, hogy az anyukája megkérdezi, hogy levágott egy tyúkot, mit főzzünk belőle? Pálinkát!
2: Így van, úgyhogy ilyen és mélyebbnél mélyebb bölcsességekkel fogjuk önöket várni, de természetesen itt a délalföldi régióban nem csak pálinka főzésről fogunk beszámolni, hanem arról is, hogy hol lehet igazán jól kikapcsolódni.
1: Szóval, hogy mit tartogat számunkra itthon Bács-Kiskun, Csongrád és Békésmegye, ezzel jövünk majd egy hét múlva a Világjáróban. Igazából lehet, hogy át kéne neveznünk Magyar Járóra egy pár hétig a műsorunkat.
2: Jó, szóval magyar járók leszünk, de természetesen a szeszesen esztelen világ magyar járó Szomer Gábor László Vazul jövő héten is itt lesz.
1: Hasonlóképpen Nacsa Móni is mindenképpen tartogat meglepetéseket az önök számára, úgyhogy mindenképpen tartsanak velünk, maradunk itthon, viszont önök pedig tartsanak velünk. Hét nap múlva találkozunk, addig pedig utazzanak sokat, hiszen azért tudják utazni bárhova, bármennyiért, de hát azért mindenki jó, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.

0: Reklám.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
2: Főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plusz app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakció szám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi, és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az Otthon Start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plusz app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid leszögezte, a Magyar Vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plusz applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakulnak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám.
4: Ahol életre kel a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az

0: fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Gondoltatok-e már arra, hogy beleszóljatok egy film vagy egy filmsorozat cselekményébe? Ha ti esetleg még nem is, egy fiatalember pontosan ezen ötletre alapozva indított nemrégiben egy különleges weboldalt. A rendezmeg.hu lényege, hogy az internetezők dönthetik el egy film cselekményét, amelyet azután egy stáb le is forgat. Vajon milyen filmet szeretnének maguknak az internetezők? Mi inspirálta az oldal elindítóját, és miből finanszírozzák a forgatások költségeit, illetve a website fenntartását? A rendezmeg.hu megálmodóját, Török Áront, a Vipcast egyik lelkes hallgatója, Schaller Balázs interjúolta meg.
3: Gondolkodtam az utcán sétálva egy ismerősömről, aki olyan érdekes karakter, mindenki által szerethető, olyan kelekútra figura volt, és arra gondoltam, hogy esetleg egy ilyen figurát szívesen irányítanának az emberek ugye saját ötleteik alapján, akkor hogyha valami érdekes helyzetben látnák őt mondjuk egy filmben. Körülbelül egy évvel később úgy lehetőségem is akadt, meg időm is akadt arra, hogy valami ilyesmivel foglalkozzak, úgyhogy így alakult ez a weboldal, ami arra összpontosít, hogy a internetező emberek a saját ötleteikkel irányíthassanak egy filmtörténetet. Úgy tudják megtenni, hogy regisztrálnak az oldalra, megnézik a filmet, vagy filmrészletet, elgondolkodnak, hogy ezt a részletet ők hogy folytatnák, milyen cselekménnyel szűnik tovább az eseményeket, és aztán ezt ötlet formában szövegesen megírhatják az oldalra, ahol ez láthatóvá válik, és a többi felhasználó internetező szavazhat az ő ötletükre, és végül bizonyos időközönként meghúzzuk a vonalat, és akkor az akkor épp legtöbb szavazatot kapott ötletet leforgatjuk.
4: És nem féltek attól, hogy nagyon gagyi irányba megy el a történet?
3: Én abszolút semmitől nem félek, mert semmi komolyabb érzelmi kötődésem nincs a filmhez, mert hát nem az én filmem tulajdonképp, úgyhogy tőlem olyan irányba megy, amiben az emberek akarják, úgyhogy semmi problémám nincs abban, ha gagyi lesz.
4: Mi a célod ezzel a weboldallal, és neked ez miért éri meg?
3: Igazából azért éri meg, mert egyszer eszembe jutott ez az ötlet, és most kíváncsi vagyok, hogy ez mire jó. Hogy ér-e valamit, hogy az emberek érdeklődését felkelti, és ha igen, akkor abból minden lehetséges szellemi vagy anyagi hasznot szeretnék learatni.
4: Gondolom a forgatásoknak van költsége, meg a technikai eszközöknek is van költsége. Honnan van rá keret, vagy akár saját cuccokkal dolgoztok?
3: Hát erre gyakorlatilag semmilyen keret nincs, saját cuccokkal dolgozunk, szellemi és kölcsönvett tőkékből táplálkozunk, semmiféle komolyabb anyagi ráfordítás nem történt eddig. A szereplők azok főleg barátok, vagy régi ismerősök egyelőre, eszközök pedig, hát egy kamerához bárki bármikor hozzáférhet, ha nagyon akar, úgyhogy az eszköz az annyi.
4: Bárki, aki külsős, támogathat titeket, akár humán tőkével, akár technikai háttérrel?
3: Támogatást elfogadunk, bár pillanatnyilag nem nagy szükség van rá, kivéve szereplők terén, tehát érdekes karaktereket mindig keresünk. Az ő eszközökkel támogassanak, az egyelőre nem annyira fontos, azt a színvonalat, amit eddig hoztunk az oldalról, ezekkel az eszközökkel tovább is tudjuk hozni. Igaziból itt, hogyha valaki anyagilag támogatna minket, akkor talán érdemesebbnek tartanám színvonalasabbá tenni az oldalt.
4: Eddig mi a visszhangja az oldalnak?
3: Nincs olyan óriási látogatottság az oldalnak lévén, hogy nem nagyon reklámozzuk. Illetve gyakorlatilag semmi promóciója nincs, mert aztán tényleg senki nem érte az érintettek közül. A legtöbb embernek az a véleménye, hogy ez egy tök jó ötlet, de ennyi. Tehát, hogy jó ötletnek tartják. Nyilván a megvalósítása az nem teljesen tökéletes, vagy nincs kiátszva benne az összes közönség csalogató trükk, sőt, szinte alig. De hát igyekszünk fejlődni ilyen téren.
4: Ha már itt tartunk, és azt mondod, hogy te nem ebbe dolgozol, hogy neked nem ez a szakmád, akkor mivel foglalkozol? Vagy mi ezért tesz igazán?
3: Én videóvágással, vagy operatőrködéssel foglalkozom, úgyhogy végül is némileg van szakmai hátterem ahhoz, hogy ezt a dolgot valamilyen szinten életben tartsam. Amúgy magyar szakot végeztem, abban soha nem kezdtem semmit. Gyakorlatilag a filmezés és a videózás az életem. Most már ez a weboldal is.
2: Török Áront, a rendezmeg.hu elindítóját hallottátok.

0: Wifi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
3: Hobby rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
5: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
6: Hungary Live.
7: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
8: Hagyományaink, értékeink Európában.
9: Ahol az érték a mérték.
10: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
6: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
5: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Jobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobbi Rádióban. Névzenei kavalkád, a Hobbi Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobbi Rádióban.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Műsorajánló.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Neked 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
5: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj, mi?
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Sziasztok, ti a Hobbi Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

0: Társadalmi célú közlemény következik. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Vezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. Biztosította kerozin ellátás a nyári szezonra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. Lannár Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy ott nincs megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem ér. Számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban a július elejével megújuló éjszakai hálózat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Emlékeztettek, az éjszakai közlekedési rendszer átfogó megújítására legutóbb közel 20 évvel ezelőtt került sor, ezért a hálózat ma már csak részben tükrözi a megváltozott utazási szokásokat és a nappali közlekedési rendszer fejlődését. A BKK széles körű társadalmi egyeztetés után vezeti be az új rendszert július 1-éről 2-ára virradó éjszaka. Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást. A Budapest Airport vezérigazgatója szerint biztosította kerozinellátás a nyári szezonra. A magasabb ár nem jelent hiányt. A gyorsabb utasáramlás érdekében új, szélesebb biztonsági folyosókat is kialakítottak. A magasabb ár nem jelenti azt, hogy hiány lenne, mondta a Budapest Airport vezérigazgatója. A beszállítóktól be tudják szerezni a kellő kerozin mennyiséget, a drágulást pedig végső soron a légitársaságoknak kell beépíteniük a jegyárakba. Hozzátette, a kerozinnak csak egy kisebb része származik a Közel-Keletről, ami az árakra van hatással, de nem az ellátás biztonságára, írja a Telex. A repülőtér a nyári csúcsforgalomra is készül, ahol idén is növekedésre számítanak, miután 2025-ben 19,5 millió utast szolgáltak ki. Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy Szlovénia péntektől megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést. A ljubljanai kormány döntése alapján a rendőröket visszavonták az érintett határátkelőkről, az okmányellenőrzéseket pedig célzott rendőrségi intézkedések váltják fel a határ mentén és az ország belsejében is. Magnus Brunner, az Európai Bizottság migrációért felelős tagja, az X közösségi oldalon üdvözölte Szlovénia döntését. Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakulnak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 16-án köszöntjük Justin nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név Justus továbbképzett alakja, jelentése igazságos, becsületes, jogos és törvényes. Június 16-án kívül ünnepelnek még a Justinok április 14-én és július 18-án is. Becézése a névnek Justinka, Justi, Justika és Justus. Jeles viselői a névnek Justin Timberlake, énekes, és önkedves Justin. Ezen a napon, ha találkoznak Ajtony, Arany, Aurélián, Bennó, Círus, Ferenc, Justina, Péter vagy Tina ismerősükkel, köszöntsék fel, hisz ők is ma ünnepelnek.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 16-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1309. június 16-án járunk, Budán a Boldogasszony, a mai Mátyás templomban egy újonnan készített koronával másodszor is királlyá avatták Első Károly Róbertet, így egyszerre három ősi szabályt sértettek meg. A legkisebb volt közülük, hogy a pápai követ végezte a szertartást, hiszen magát a római pápát képviselte, így nehezen lehetett az ő működésével szemben a nála alacsonyabb rangú és a pápától függő esztergomi érsek koronázási jogára hivatkozni. A színhely már nagyobb hiba volt, mert már megint nem Fehérvárot, hanem egy plébánia templomban avattak királyt, s hiába lett éppen ebben az időben Buda a királyság feje és az ország legfontosabb városa, hiába volt a templom nagyobb és fényesebb, mint a többi, mégiscsak egyszerű plébánia templom volt. A legnagyobb hiba pedig most is a Szent Korona mellőzése volt. A 17. századdal folytatjuk. 1647. június 16-án Pozsonyban a magyar rendek apja kívánságára királlyá választották, és meg is koronázták 4. Ferdinándot, a Habsburg-ház tagját. A 20. századdal folytatjuk, és most már itt is maradunk. 1902. június 16-án a Connecticuti Hertfordban megszületett Barbara McClintock, amerikai biológus, a genetika történetének egyik legjelentősebb alakja, aki a mozgó genetikai elemek felfedezéséért 1983-ban orvosi Nobel-díjat kapott. 1917-tel folytatjuk. Június 16-án New Yorkban megszületett Catherine Mayer Graham, amerikai újságírónő, hírlapigazgató, üzletasszony, a The Washington Post és a Newsweek tulajdonosa és kiadója, aki az egyik legbefolyásosabb nő volt az Egyesült Államokban. 1963-ra ugrunk, június 16-án útjára indult Valentina Vlagyimirovna, Tereskova Nikolajeva, az első női úrhajós. Három napot töltött a földön kívül. És végül, de nem utolsó sorban, 1992-vel zárjuk a sort. Június 16-a a Független Magyarország napja. Az 1956-os évi forradalom és szabadságharc vértanúi 1958. június 16-ai kivégzésének, valamint a szovjet csapatok 1991. júniusi kivonulásának emlékére 1992 óta ünnepeljük a Független Magyarország napját. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet az Efézusiakhoz írt levél második részéből.
1: Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: 2026. június 16-a, KEDD. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket. Evangélium Szent Máté könyvéből, 5. fejezet 43-tól a 48. versig. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Hallottátok, hogy ezt mondták, szerest fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igaznak, mind a bűnösnek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei atyátok. Elmélkedés. Szeressétek ellenségeiteket. Kevés kijelentés van az evangéliumban, amely ennyire szembe megy az emberi logikával. A világ azt mondja, szeresd, aki szeret, és tarts távolságot attól, aki megbántott. Jézus viszont új utat mutat, az Atya útját, aki felkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt. Ez nem naivitás, nem gyengeség, hanem a szeretet gyakorlása az isteni nagylelkűség mintájára. Amikor szeretni próbáljuk azt, aki nem szeret bennünket, részesedünk Isten szívéből. Ő nem érzelmeket kér tőlünk, hanem döntést. Nem azt, hogy tetszenek-e nekünk az ellenségeink, hanem azt, hogy akarjuk-e előmozdítani lelki fejlődésünket, és hajlandók vagyunk-e áldozatot hozni értük imával, megbocsátással, türelemmel. Jézus ezt tanítja, és erre ad példát. A kereszten azokért imádkozott, akik halálra ítélték és bántalmazták. Ez az irgalom legmélyebb formája. Nem az igazságot keresi, hanem az üdvösséget. Isten nem azért szeret minket, mert viszont szeretetet vár, hanem mert ő maga a szeretet. Természetesen az a helyes, az az emberi élet egyik legfőbb célja, hogy viszonozzuk az ő szeretetét. A keresztény élet nem mindig könnyű, de mindig út Istenhez. És minél közelebb vagyunk hozzá, annál inkább tudjuk szeretni azt is, akit a magunk erejéből nem tudnánk. Jézus arra hív, hogy nem másokat próbáljunk megváltoztatni, hanem magunkban kezdjük a szeretet forradalmát. Isten nem kér tőlünk többet, mint amit ő maga nap mint nap megad nekünk. Uram, taníts szeretni akkor is, amikor nem viszonozzák, amikor hidegség, gyanakvás vagy elutasítás a válasz. Hadd, hogy szívemet ne zárjam be, ne keményedjen meg, hanem belőled merítsen erőt a megbocsátáshoz és a jósághoz. Segíts, hogy ne az emberi gondolkodás vezessen, hanem a te irgalmad. Mutasd meg, mit jelent úgy szeretni, mint az Atya. Nagy lelkűen, feltétel nélkül, mindenki felé odafordulva. Tedd teljessé bennem a szeretetet. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
5: Tudta ön azt, hogy a repülőgép anyahajókon található katapult, amivel a repülőgépeket gyorsítják fel, egy kis teherautót majdnem 2 kilométer távolságra lenne képes eldobni?
3: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugdíj. A szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, mondta a MÁV vezérigazgatója. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte, noha a vakáció még el sem kezdődött. A tábor figyelő adatai szerint ugyan még mintegy 900 tábori turnus foglalható, a legtöbb helyen már csak korlátozott számú férőhely maradt. A legnépszerűbbek idén is a sporttáborok, ezeket az angol nyelvi és a kaland táborok követik a jelentkezések alapján. A családok valamivel több mint fele napközis tábort választ, még 46% az ott alvós programokat részesíti előnyben. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek nyaki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. Luxusautókat is lefoglaltak Pest vármegyében. 4 gyanúsított letartóztatásáról döntött a bíróság annak az ukrán-magyar gyógyszerhamisító hálózatnak az ügyében, amely éveken át illegális készítményeket értékesített Európa szerte. A nyomozók a rajtaütések során közel 1 milliárd forint készpénzt, luxusautókat, hajót és más nagyértékű vagyontárgyakat foglaltak le. A hatóságok szerint a bűnszervezet tagjai nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeztek és rendszeresen szállítottak tiltott szereket külföldre. A Pest megyei Szadai hálózat tagjainál házkutatást tartottak. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda készpénzt, nagyértékű karórákat, jetskit, valamint hajót is lefoglalt, ahogy luxusautókat is, amelyek között volt Rolls-Royce, Porsche és Ferrari is. Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcs értékek általában 24 és 28 fok között alakulnak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak.

0: Libravit, és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
2: Csendes erdő közepette, madárcsi csergés, bár szerintem csak reggel szokott lenni, de a szélzúgás az gyönyörű, vonat megáll, de minek, hol is vagyunk?
3: Most jelenleg itt tartózkodunk Porva Cseszneken, Veszprém megyében, ez két település közös vasútállomása volt a történelmi idők alapján, Csesznek és Porva, a falvaknak az állomásán, jelenleg egyébként Csesznek településnek a közigazgatási határán belül vagyunk. A történelmi háttere ennek az állomásnak egyébként úgy nagyjából zsúfolva annyi, hogy a vasútvonalat, ezt a Veszprém-Győr vasútvonalat, ami egyébként a Győr-Dombóvári hévnek a része, eredendően nem erre szerették volna elhozni, hanem a Hódosér, a szomszédos Hódosér völgyén keresztül, ahol lett volna a Porva településnek egy vasútállomása. Az akkori uradalmi viszonyok szerint nem adták el a MÁV-nak a telkeket ebből a vasút létesítési célból, így kénytelenek voltak egyébként sokkal nehezebb terepen kivitelezni ezt a vasútvonalat, aminek köszönhető ez a számtalan érdekessége, hogy alagutakon, viaduktokon, sziklaperemeken közlekedik gyakorlatilag a mai napig a vonat, ami nyilvánvalóan azért a használható sebességet is igen alaposan meghatározza. Nyilvánvalóan, hogy teltek az évek, ezek a települések megbánták ezt, hogy hát nem engedték a vasutat maguk közelébe, ezért Csesznek 1907-ben kérvényezte itt egy megállóhelynek a létrehozását, ami akkor Csesznek település néven mindössze egy szempaddal, egy gázlámpával és egy táblácskával meg is valósult. Majd Porva is ugye későn ébredezni kezdett, ők is kértek egy megállót, egyébként innen lefele Zirc irányában nagyjából 3 kilométerre az 1x13-as számú őrháznál szerették volna ezt a megállót létrehozni, ebbe viszont a MÁV már nem ment bele, ezért 1927-től ennek a megálló helynek a Porva Csesznek nevet adta, és innentől kezdve funkcionálisan ez volt a két településnek a megállója, a települések központjától nagyjából 5-5 kilométer távolságra. Jöttek a háborús idők, 39-40, amikor már lehetett látni, hogy itt bizony problémák lesznek. Ugye egyrészt a hadiszállítás is beélénkült, másrészt pedig ugye a Bakonyi hegységben akkor kezdődött meg nagy volumennel a mangánérc bányászat Eplény környékén, a bauxit bányászat szintén Eplény Perepuszta környékén, a dudari szénbányászat akkor kezdett el fejlődni, ezért jelentősen megnőtt a teherszállítás, ezért szükség volt arra, hogy Zirc és Bakony-Szentlászló között egy kitérési, tehát egy vonatkeresztezési lehetőséget létrehozzanak. Ezért alapult meg 1940-ben Porva Csesznek néven ez a vasútállomás. Tehát ezek az épületek, amik itt láthatóak, ez az épület együttes 1939-40-ben épült ki. Jelenleg a felvételi épület árnyékában állunk, egyébként ez már akkor nagyságrendileg ebben a formában létezett, tehát egy forgalmi iroda, egy pénztárcsarnok, egy fűtött váróterem, valamint annak idején ez a vasutasoknak az ebédlője volt, utána már egyébként az 50-es évek óta az utasellátónak a büféjeként funkcionál. Szemben az épület, amit láthatunk, a MÁV egykori szolgálati lakása és vasúti üdülője, mely szintén 1940-ben lett átadva, alul kettő komplett lakás található, ahol az állomási dolgozók laktak, fölül pedig a MÁV dolgozók jöhettek nyilvánvalóan megfelelő feltételek mellett nyaralni, üdülni családostól. Ugye a 70-es években, ahogy elindult a környéken a főképpen ugye a bánya miatt fejlődő terület miatt az autóbuszos közlekedés, nyilván a bánya maga is a dolgozóit elkezdte autóbusszal szállítani a környező településekről, ennek a vasútállomásnak a hivatás forgalmi funkciója szépen lassan megszűnt. Viszont a 70-es, 80-as években a győri építőnapokkal, illetve az akkoriban föl

0: rendelő turizmussal, már akkor is éves szinten több 10 000 utas látogatta ezt a területet, illetve ezt az állomást, ami azóta hát egy népszerű helyen nőtte ki magát, tehát ez a Cuha völgye, Vinye-Porvasesznek közötti vasúti szakasz, ez nagyjából országos szinten híres műemléki védettség alatt áll, és gyakorlatilag a Bakony, illetve az ország legszebb vasútvonalának is nevezik ezt a Veszprém-Győr vasútvonalat. Ennek köszönhető, hogy az állomás ez fönnmaradt rendszerváltás utáni időkben is, ugyanis mikor is elvesztette ezeket a pártpolitikai, illetve hivatásforgalmi szerepeit, addigra olyan szinten megnőtt a turizmus, hogy egyébként a mai napig egy jelentős, durván, és nem annyira durván, de kijelenthető, hogy több mint 100 000 fős utasforgalommal rendelkezik évente.
1: Te hogy kerültél ebbe a körbe vele, hogy miért vagy itt, miért szereted ezt csinálni, mert amikor így beszélgettünk így előzetesen, azt mondtad, hogy ezt a büfét fenntartani nem nagyon gazdaságos, de viszont mégis csinálod.
0: Sajnálatos módon a 2000-es évek elején részben anyagi, részben pedig munkaerő hiánybeli okok miatt a MÁV-nál egy hatalmas nagy átalakulás kezdődött meg, aminek az egyik hozadéka az az volt, hogy a vidéki vasútvonalakon, a kisállomásokon a jegypénztárakat megszüntették. Itt az állomáson forgalmi szolgálat, mint olyan a 90-es évek óta nem volt, viszont 2002 tavaszáig folyamatos jegypénztár üzemelt. 2002 tavaszán ennek a döntésnek áldozatul esett az itteni pénztár is, és ez magával hozta azt is, hogy az itt lakó utolsó vasutas családot kvázi elköltöztették, tehát Pannonhalmán egy másik szolgálati lakást kaptak ehelyett, ahol itt éltek Porvacseszneken. Mivel hogy annak idején ezt a döntést, ezt relatíve koncepciótlanul hozták meg, ez magával hozta azt, hogy a vidéki vasútállomások sorsa gyakorlatilag megpecsételődött, és számos számtalan épület a romlás peremére jutott. Pontosan itt is ez történt, egészen pontosan 5-6 évig ezek az épületek teljes mértékben funkció nélkül bezárva, lelakatolva itt voltak használat nélkül, ami azt hozta magával, hogy nagyon súlyos mértéki rongálások történtek, nyilvánvalóan ablakok, ajtók már el is vesztek, betörték őket, minden szét volt rombolva. Majd 2009-ben egy üzlettárspár érkezett ide, akik látták a fantáziát ebben, hogy ezt megpróbálják megmenteni. Jelentős mennyiségű energiát fektettek abba, hogy itt az épületet, és illetve a büfét, illetve a vendégházat használhatóvá tudják tenni. Sajnálatos módon részben, anyagi részben egyéb okok miatt ez nem volt egy tartós történet, ezért, és illetve ezelőtt is az épületeknek az állaga olyan szinten leromlott, hogy gyakorlatilag a bontás volt rájuk kimondva. Tehát 2008 magasságában ezek az épületek, mind az üdülő, mind pedig a MÁV állomás épülete szerepelt azon a listán, ami az elbontandó épületek sora volt, ami azért szomorú egyébként nagyon, ugyanis ezt a két épületet, illetve ezen épületek Bakony-Szentlászai testvérépületét tervező úriember a jelenlegi határunkon belül ezt a három épületegyüttest, ezt a három épületet tervezte meg, az összes többi hasonló jellegű épület az már határainkon kívül Erdélyben található. Rengeteget nyilván...
1: Ki volt ő?
0: Tehát a nevet azt most nem fogom tudni megmondani, ami egyébként relatíve szégyen, de egyszerűen elkeveredtek a papírok, és nem tudjuk konkrétan. Tehát valamiért ez így a feledés homályába merült. Ezt valószínűleg Erdélyben lehetne egyébként megtudni, ez most itt nekünk nem áll rendelkezésként információként. Visszatérve a fő kérdésre, hogy én hogy keveredtem ide, hát nyilván környékbeliként, illetve hát nem annyira környékbeliként, Veszprém környékként, mint ahogy sokan mások, rengeteget jártunk túrázni, kirándulni iskolával, óvodával, családdal, ide a Cuha-völgybe, Csesznekre és a térségébe, és hát 10 évvel ezelőtt, 2014-ben nekem az szemet szúrt, hogy az épület együttes, ez nagyon rossz állapotban van, ajtó, ablak pedeszkázva, mindenhol forfa, rászerelve, vakolat, hullik, vécék zárva. Tehát egyszerűen úgy éreztem, hogy ezt nem lehet hagyni, tehát egy kulturális örökség része ez a vasútvonal és az állomás, és ezért úgy döntöttem, hogy a Cuhavölgyi Bakonyi Vasút Szövetség berkein belül ezt az épületet, épület együttest, ezt kibéreltük. Ez az egyesület, ez a Bakonyi Vasút Szövetség egyébként arról ismert, hogy nagyjából a mi civil összefogásunknak az eredménye egyébként, hogy 2007-ben nem állították le az utasforgalmat ezen a vasútvonalon, hiszen nyilván ez hozta volna magával, hogy lényegében már semmi nem maradt volna az utókornak belőle, néhány rozsdás sínszál kivételével. Ezért én úgy gondoltam, hogy én nekem ez kötelességem, hogy ezt az utókornak, ezt az állomást lehetőség szerint minél szebb formában, illetve minél szebben ápolva, karbantartva megőrizhessem. Ezért most már 10 éve dolgozom itt Porvacseszneken, 11. éve lesz az idejében, 5 éve mi üzemeltetjük a állomási egykori utasellátó büfét is. Sajnálatos módon, mivel az állomáson relatíve korlátozottak a lehetőségek, ezért nagyon korlátozott árukészlettel tudunk dolgozni. Nyilvánvaló ez magával hozza azt, hogy a büfének a működtetése alapvetően veszteséges. Ezt mi az egyesülettel, szóval egy Bakonyi Vasút Szövetséggel non-profit módon próbáljuk olyan szinten megoldani, hogy ez a büfé legalább magát képes legyen fenntartani, illetve hogy emellett a váróteremben kialakított vasúttörténeti kiállításunkat az ide érkező és innen induló utasok megtekinthessék, és nyilván próbálom gondoskodni lehetőségeinkhez mérten, hogy itt az állomásnak az épülete, illetve környezete az megfelelően gondozott legyen. Ennek egyik eredménye egyébként, amit a MÁV ZRT-nek hálásan köszönünk a segítséget ezután, és tavaly évben az épületet, az állomás épületet sikerült felújítanunk egy kicsit, újtetőt kapott, újravakkolást kapott, mellékhelységek korszerűsítésre kerültek, tehát próbálunk megtenni mindent azért, hogy a utókornak ezt megmentsük, és mindezt non-profit és kétkezi munkával.
1: Emellett itt gyakorlatilag nincs semmi, és mégis leszállnak az utasok, mégis van új utas. Gyakorlatilag akkor azt mondhatnánk, hogy a fáradozásotok az kicsit célba ért.
0: Valamilyen szinten mi is így értékeljük.
1: Tehát promóció van valahol, hogy valahova eljusson az embereknek az, hogy ez az állomás még így működik, hogy nem működő, de mégis állomás.
0: Igen, tehát nyilvánvalóan ezt az internetes és Facebook oldalas felületeinken próbáljuk így közvetíteni a nagy nyilvánosság felé, akár hirdetésekkel, akár térképeken megjelenő állandó jellegű hirdetésekkel. Na, nekünk a fő és legpozitívabb visszajelzést azt a helyi lakosság jelentette egyébként. Bármennyire is messze esünk a környező településekről, úgy mondom, hogy egy nagyon baráti, nagyon komoly közösség alakult itt ki, akik bármiben, bármikor segítenek, hogy ez az állomás ez a továbbiakban is fennmaradhasson, és hát nyilván őtőlük érkeztek ezek az első észrevételek, hogy hát milyen örömmel látják azt, hogy 20 év után visszatért az élet Porvacsesznek állomásra. Úgyhogy lényegében ezek a visszajelzések azok az éltető energiák, amikért mi csináljuk ezt egészen.
1: A turista útonak, amik összefutnak itt a környéken, az egyik a Cseszneki vár is például, onnan is le tudnak térni, de a emberek, hogyha úgy gondolják, hogy meg akarják szakítani az útonat, és eljönnek a vasútvonalon. Mit szeretne, mi lenne az üzenet az embereknek?
0: Hát az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy sajnálatos módon nem csak azok érkeznek ide a térségbe, akikre úgymond itt a helyi lakosság, illetve a helyi turizmus ki van alakítva. Nagyon sok a szemetelés, nagyon sok a rongálás, tehát éves szinten ilyen közösségi akciókban több tonna szemetet szedünk össze a Cuhavölgyből. És leginkább ez lenne a kérésem, illetve az üzenetem az erre járók között, hogy bátran bármikor ajánlják az ismerőseiknek, csak vegyék figyelembe azt az infrastruktúrális lehetőséget, hogy a Bakonynak gyakorlatilag egy eldugott gépjárművel nem megközelíthető részén vagyunk, ami nagyon korlátozzák a lehetőséget, ezért lehetőség szerint a szemetet ne a pihenőbe hagyják, illetve ne feltétlenül csak bankkártyával induljanak el, mert a fél Bakonyban nem működik a mobilhálózat, ami miatt a vendéglátósok kénytelenek terminálok nélkül üzemelni.
1: Ezt én is észrevettem, itt semmi, még a mobiltelefonálás sem üzemel. És akkor még egy utolsó, kedves hallgatóink, Tóth Imre voltam, a Hobby Rádió szerkesztője, és kivel beszélhettem?
0: Én pedig Trexler Márté vagyok, okleveles közlekedés mérnök, egyébként a Szolvölgyi-Bakonyi Vasút Szövetségnek az alelnöke, illetve jelenleg kvázi állomáskezelője Porbacsesznek vasútállomása.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Én is a lehetőség.
1: E-mail cím vagy valami van?
0: Van, hogyne.

jár, nézegetném, igen, nézném a táncot, táncolnék azon a... Micsodán is? Láb! Huszonyod ott fenn egy csúf akadály. Láb kell, hogy ugrálj, szökelj, táncolj, végig lejts azon a... Ó, minek is mondják?

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Jobbi Rádió
1: műsorajánló.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, mondta a MÁV vezérigazgatója. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte, noha a vakáció még el sem kezdődött. A tábor figyelő adatai szerint ugyan még mintegy 900 tábori turnos foglalható, a legtöbb helyen már csak korlátozott számú férőhely maradt. A legnépszerűbbek idén is a sporttáborok, ezeket az angol nyelvi és a kaland táborok követik a jelentkezések alapján. A családok valamivel több mint fele napközis tábort választ, még 46% az ott alvós programokat részesíti előnyben. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek nyakiműtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. Luxusautókat is lefoglaltak Pest vármegyében. 4 gyanúsított letartóztatásáról döntött a bíróság annak az ukrán-magyar gyógyszerhamisító hálózatnak az ügyében, amely éveken át illegális készítményeket értékesített Európa szerte. A nyomozók a rajtaütések során közel 1 milliárd forint készpénzt, luxusautókat, hajót és más nagyértékű vagyontárgyakat foglaltak le. A hatóságok szerint a bűnszervezet tagjai nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeztek és rendszeresen szállítottak tiltott szereket külföldre. A Pest megyei Szadai hálózat tagjainál házkutatást tartottak. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda készpénzt, nagyértékű karórákat, jetskit, valamint hajót is lefoglalt, ahogy luxusautókat is, amelyek között volt Rolls-Royce, Porsche és Ferrari is. Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcs értékek általában 24 és 28 fok között alakulnak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
5: Többé azt sem érdekel, ha ki vagyok rúgva.

0: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.
1: Jó estét, közúti ellenőrzés.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: A tudomány mai állása.
0: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
0: Jó szórakozást!
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live.
0: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Egészségedre.
5: Egészségedre.
0: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

pici mackó, a barátom, és gyakran elbeszélgetünk azokról a dolgokról, itt mind a ketten ismerünk. És tanultunk egy verset is, és most már kívülről tudom,

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plus app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi, és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az Otthon Start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézy Dávid leszögezte, a Magyar Vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő jármű vezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakulnak.
0: Hobby Rádió.
2: Manapság egyre nő a rosszindulatú, daganatos megbetegedésben szenvedők száma. Ennek oka az átlag életkor növekedése, a környezetszennyezés, a helytelen étkezési szokások és még sok eddig ismeretlen tényező. Magyarországon évente 66 ezer az újonnan felfedezett összes daganatos megbetegedések száma. Egy évben 33-34 ezeren halnak meg rákban. A sebészeti beavatkozás utáni kemoterápia a legelterjedtebb daganatkezelő módszer, amelyről tudjuk, hogy

0: ellenálló képességet, a rosszul struktúrált, korosan elfajult, mondhatjuk azt is, daganatos sejteknek az eltávolítását, felismerését segítsék, és összességében a szervezetet olyan helyzetbe hozzák, hogy a daganat ne növekedjen, ne terjedjen, vagy legalábbis sokkal lassabban, ne adjon áttétet, és mindezt viszonylag jó általános állapot és közérzet mellett.
1: A módszerek egymással igen jól kombinálhatók, ám annak eldöntése, hogy milyen szert vagy módszert, és azt milyen hosszan, milyen sorrendben és mekkora adagban használja valaki, csak hozzáértő szakorvos tudja eldönteni.
0: A biológiai daganatkezelésnek az is célja, hogy lehetőség szerint egyrészt ezeknek a hagyományos klinikai módszereknek a mellékhatásai ne legyenek túl intenzívek, ha vannak, akkor azokból viszonylag gyors legyen a regenerálódás. Másrészt pedig azok utáni időszakban a daganat újraképződési esélyét a lehető legkisebbre csökkentsék vagy megszüntessék, illetve az áttét képződés lehetőségét is ugyanígy minimalizálják vagy kivédjék. A biológiai daganatkezelés alkalmazható önmagában is, alkalmazható komplementer módszerként, tehát a kemoterápia besugárzás mellett és azok után is.
1: Természetesen egy igen előre haladott és szinte minden fontos szervet érintő daganatnál nem ugyanaz várható, mint egy igen kezdeti stádiumú és áttétek nélküli állapotú szervezetnél. Minél előbb kerül felfedezésre és kezelésre egy daganat, annál jobb eredményekre is lehet számítani a kezeléskor és a kiújulást tekintve.
0: Daganatkezelés, mindegy, hogy biológiai daganatkezelés vagy klinikai hagyományos gyógymódokról van szó, mindig akkor segít a legjobban, hogyha viszonylag korai állapotban kerül a daganat felfedezésre, tehát nincsen szétszórodva a májba, az agyba, a tüdőbe, a csontokba, és így tovább. Tehát minél nagyobb esélye bármilyen kezelési módnak, így a daganat, biológiai daganatkezelésnek is akkor van, hogyha viszonylag hamar, még nem kiterjedt állapotban kerül a daganat felfedezésre, és akkor kerül ez a módszer, vagy akár a többi módszer is, együtt vagy külön-külön alkalmazásra.
1: A Biovital Melissa Egészségközpont orvosai 15 éve foglalkoznak a Németországban tanult módszerrel.
2: Amikor a kivizsgált páciens hozzánk betér, akkor próbáljuk a saját eszközeinkkel felmérni az életmódját, mindazokat a terápiás eszközöket, amelyeket eddig kapott, tehát gondolok itt a besugárzásra, műtétre, hormonterápiára és a kemoterápiára, és mindezekhez próbáljuk hozzáilleszteni azt az életmód és biológiai daganatkezelési programot, amelyben mi jártasak vagyunk, és amely a szervezetének az ellenálló képességét tudja javítani.
1: Természetesen minden beteg a daganat nagyságától, a betegség stádiumától, az immunrendszerének állapotától függően más-más kezelést igényel.
2: Nagyon sokszor egyszerű életmód reform sokat tud segíteni az állapoton. A túlsúly nyilván csökkenti az ellenálló képességet. Rengeteg salakanyag halmozódhat fel a szervezetében, amiről képet kaphatunk. Vannak erre különböző úgynevezett preklinikai vizsgálataink, amelyek felmérik és pontosan nyomon követhetővé teszik, hogy a szervezet milyen fokban elsalakosodott.
1: Az egészségközpont orvosai mindenkinél állapotfelmérést végeznek. A vizsgálatok között vércsepp analízis, hőtérkép és immuntükör készítése is szerepel.
2: Ezek után pedig összeállítjuk azt a daganatkezelési programot, amellyel kiegészítjük a konzervatív kezelését. Ezek általában gyógynövények, táplálékkiegészítők, gyógyhatású készítmények, illetve speciális diéta, és ez az, amelyeknek a hatékonysága ugyancsak fontos és igazolt, a másik oldalon.

0: Tehát nem a daganat elpusztításában, hanem a daganattal szembeni testi és szellemi ellenálló képességnek a javításában.
1: A betegek állapotuknak megfelelően különböző kezeléseket kapnak, például véroxigenizációs kezelést vagy saját vérterápiát. A Magyarországon egyedülálló komplex módszert évek óta sikeresen alkalmazzák a Biovital Melissa egészségközpontban.
2: Egyrészt azt tapasztalom, hogy jelentősen javul az életminőség, jelentősen csökken a mellékhatások intenzitása, gyakorisága, mértéke, gyorsul az abból való regenerálódás, megnyúlik a betegek élettartama, és a visszaesés mértéke csökken, nem mindenkinél. Van, amit mi se tudunk szabályozni, vagy amire nekünk sincs hatásunk, de általánosságban azt lehet mondani, hogy jelentősen hosszabb ideig élnek azok, akik ezt a kiegészítő kezelést kapják, és azt az időt, amit megélnek, az sokkal jobb minőségben élik meg, mint azok, akik csak a hagyományos klinikai gyógymódokat alkalmazhatják, vagy arról tudnak.
1: A biológiai daganatkezelés nem helyettesíti a hagyományos onkológiai kezeléseket, tehát nem váltja ki a műtétet, a kemoterápiát vagy a sugárterápiát. Ugyanakkor a legjobb eredményeket a hagyományos kórházi kezelések mellett az egyidejűleg végzett biológiai daganatkezelés kombinált terápia.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Retikül. Szerdán 16 órától.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, add, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
5: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
6: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
6: Vasárnap léptől.
8: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
6: Koktél.
8: Érdekes témák, érdekes emberek.
6: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
4: Szerintem ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver, és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
5: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
6: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Vezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. Biztosított a kerozin ellátás a nyári szezonra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. Lannár Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy ott nincs megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem ér. Számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban a július elejével megújuló éjszakai hálózat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Emlékeztettek, az éjszakai közlekedési rendszer átfogó megújítására legutóbb közel 20 évvel ezelőtt került sor, ezért a hálózat ma már csak részben tükrözi a megváltozott utazási szokásokat és a nappali közlekedési rendszer fejlődését. A BKK széles körű társadalmi egyeztetés után vezeti be az új rendszert július 1-éről 2-ára virradó éjszaka. Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást. A Budapest Airport vezérigazgatója szerint biztosított a kerozin ellátás a nyári szezonra. A magasabb ár nem jelent hiányt. A gyorsabb utasáramlás érdekében új, szélesebb biztonsági folyosókat is kialakítottak. A magasabb ár nem jelenti azt, hogy hiány lenne, mondta a Budapest Airport vezérigazgatója. A beszállítóktól be tudják szerezni a kellő kerozin mennyiséget, a drágulást pedig végső soron a légitársaságoknak kell beépíteniük a jegyárakba. Hozzátette, a kerozinnak csak egy kisebb része származik a közel keletről, ami az árakra van hatással, de nem az ellátás biztonságára, írja a Telex. A repülőtér a nyári csúcsforgalomra is készül, ahol idén is növekedésre számítanak, miután 2025-ben 19,5 millió utast szolgáltak ki. Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy Szlovénia péntektől megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést. A ljubljanai kormány döntése alapján a rendőröket visszavonták az érintett határátkelőkről, az okmányellenőrzéseket pedig célzott rendőrségi intézkedések váltják fel a határ mentén és az ország belsejében is. Magnus Brunner, az Európai Bizottság migrációért felelős tagja, az X közösségi oldalon üdvözölte Szlovénia döntését. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugati szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Kellemes napot kívánok a kedves rádióhallgatóknak, ez a Life is Life, a rádió életmód magazinja ebben az egy órában a mikrofonnál Szaká Miki, és következzenek a témák, amelyek várhatóak ebben az egy órában. Aszalt Szilva az erős csontokért. Úgy tűnik, hogy az aszalt szilva igencsak jó a csontoknak, és hogy még jobban nyomatékosítsuk majd ezt a témát, az óra végén pont egy ilyen recept lesz, békönbe göngyölt aszalt szilva recept. Most már tudjuk, mi a műsor eleje és a vége, akkor következik az is, hogy mi van közte. Fejfájást is okoz a szennyezett levegő, fáj a feje és nem tudja, miért lehetséges, hogy a levegő szennyezettsége miatt. Ételek, amik szomorúvá is tehetnek, A depresszió bejuthat az ember életébe egy váratlan esemény következtében. Vannak dolgok, amiket az ember sajnos nem tud irányítani, amikor jön a depresszió. Jobb a jó-jó diéta, mint az elhízás. Mindenki, aki szeretne fogyni, a sikeresen szeretné és folyamatosan, de ez nem gyakran fordul elő. Most egy újabb hír ezzel a jó-jó diétával kapcsolatban, amikor ugye lefogyunk, illetőleg meghízunk. Egy kicsit bővebben erről is majd ebben az órában. Következik egy-két nagyszerű muzsika, utána természetesen rákezdünk az első témánkra, az aszalt szilvára és az erős csontok kapcsolatára.
2: Hobbirádió.hu.

0: Úgy tűnik, hogy az aszalt szilva igencsak jó a csontoknak. Florida és Oklahoma állambeli egyetemek kutatói az aszalt szilvát és az aszalt almát tesztelték két menopauzán átesett nők csoportján. Egy éven keresztül vizsgálták a két csoportot, ahol az egyik csoportban 55 nő volt, és kb. Napi 10 aszalt szilvát ettek, míg a másik csoportban 45 nő volt, akik napi 100 g aszalt almát fogyasztottak. Az összes résztvevő napi 500 mg kálciumot is bevitt a szervezetébe. Azoknál a nőknél, akik aszalt szilvát ettek, jelentősen nőtt a csontok ásványi anyag sűrűsége az alkali csontokban az aszalt almát evőkéhez képest. A kutatók szerint az aszalt szilva sokat segíthet az időskorban a csontjainknak. Szerintem ezt már el lehet időben kezdeni, mármint az aszalt szilva evését, ráadásul úgy, hogy a környékünkön igen sok szilva terem, a folytatásban pedig a fejfájás és a szennyezett levegő kapcsolatára kerül sor.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Isten, hogyha létezel, hogyha hallasz, hogyha látsz, válasz nélkül ne hagyd ezt

0: levegő szennyezettsége miatt. Chilében azokon a napokon, amikor magasabb szennyezettségét mérték a levegőnek, többen jelentkeztek be a kórházakba migrénre és fejfájásra panaszkodva. További vizsgálatok szükségesek más területeken, hogy bebizonyíthassák az állítást. A tanulmány alatt a csoport 7 helyszínről mérte a levegő szennyezettségét 2001 és 2005 között. Ez alatt az idő alatt a kutatók információkat gyűjtöttek arról is, hogy hány ember került kórházba migrén vagy másfajta fejfájás miatt. A kutatás végén összevetették a helyszínekről és a kórházakból összegyűjtött adatokat, így megkapták az eredményét annak, hogy mennyi lehet a szennyezettségből származó fejfájós beteg. Az eredmények alátámasztották, hogy a szennyezettebb levegő fejfájást okoz, ilyenkor irány a szabadba, az erdőbe friss levegőt szívni, és hamar el fog múlni a fejfájás, a folytatásban pedig azon ételek következnek, amik szomorúvá is tehetnek.
1: Hobbi Rádió.

0: Ételek, amik szomorúvá is tehetnek, a depresszió bejuthat az ember életébe egy váratlan esemény következtében. Vannak dolgok, amiket az ember sajnos nem tud irányítani, amikor jön a depresszió. Egy új tanulmány megmutatta, hogy vannak olyan dolgok, amiket az ember is képes irányítani, mint hogy milyen ételeket juttat a testébe, amelyek hatással vannak a szellemi állapotára. A tanulmány megmutatta, hogy a depresszió és a szorongás összefügg azzal, hogy zsíros, feldolgozott ételeket eszünk, mint például a fehér kenyér, a chips, a pizzák vagy akár a piték. A kutatás megmutatta azt is, hogy a depressziót magát az egészségtelen ételek okozzák, és egyéb egészségügyi problémák is ehhez köthetőek. A társadalmi háttér nem befolyásolja ezeket a hatásokat. A legfontosabb, hogy az egészséges étkezés a fiatalok között megakadályozhatja a szellemi betegségeket. Én is amondó vagyok, épp testben, épp lélek. A folytatásban pedig a jojó diétáról lesz szó, és ezzel kapcsolatban egy új hír.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Képzeljék el, hogy jobb a jojó diéta, mint az elhízás. Mindenki, aki szeretne fogyni, az sikeresen szeretné és folyamatosan, de ez nem gyakran fordul elő. Egészen idáig ismételten fogyni és visszaszedni a kilókat, jojó diétázni figyelmetlen és ártó volt. De ez az egész egy új tanulmányt eredményezett. Az Ohiói Egyetem kutatói 3 csoportot hoztak létre, mindegyik 10 egérből állt. A 3 csoporton 3 különböző diétát próbáltak ki. A magas zsírtartalmú, alacsony zsírtartalmút és a jojó diétát, ami 4 hét magas zsírtartalmú étkezést jelentett, és 4 hét alacsony zsírtartalmú felváltva egymás után. Utána összehasonlították a testsúlyát, a testzsírját és a vércukor szintjét az egereknek. Arra jutottak, hogy az átlagban jobb a jojó diétások egészsége, mint a magas zsírtartalmúan étkezőké. A kutatók arra jutottak, hogy a jojó diéta negatív hatásai túlzóak lehetnek. A folytatásban pedig következik most már a végére egy recept, békönbe göngyölt, aszalt szilva recept.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. You are connected.

Egy nagyon finom receptet hoztam az adás végére. Békönbe göngyölt aszalt szilva recept. Hozzávalók 4 főre 16 szelet békön, 16 darab aszalt szilva, 5 dekagram kecske sajt, vagy bármilyen nem túl lágy karakteres ízű sajt. Az elkészítés. A sajtot kis kockákra vágjuk, majd az aszalt szilvák közepébe csomagoljuk. Beletekerjük a békönbe, és fogpiszkálóval átszúrjuk. 200 fokra előmelegített sütőben ropogósra sütjük. A sütési idő felénél kb. 10 perc után érdemes megforgatni, hogy mindkét oldala egyformán megpiruljon. Salátával tálaljuk. Jó étvágyat kívánok hozzá mindenkinek, ennyi lett volna már a Life is Life, ebben az egy órában a mikrofonnál Szakál Mikit hallhatták. Remélem, jövő héten ugyanebben az időben ismét találkozunk. Kezdjük csókolom, viszont hallásra!

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
5: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Próza jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
1: Reklámot hallottak. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
5: Vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, mondta a MÁV vezérigazgatója. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológia tudásmegosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte, noha a vakáció még el sem kezdődött. A tábor figyelő adatai szerint ugyan még mintegy 900 tábori turnos foglalható, a legtöbb helyen már csak korlátozott számú férőhely maradt. A legnépszerűbbek idén is a sporttáborok, ezeket az angol nyelvi és a kaland táborok követik a jelentkezések alapján. A családok valamivel több mint fele napközis tábort választ, még 46% az ott alvós programokat részesíti előnyben. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek nyaki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. Luxusautókat is lefoglaltak Pest vármegyében. 4 gyanúsított letartóztatásáról döntött a bíróság annak az ukrán-magyar gyógyszerhamisító hálózatnak az ügyében, amely éveken át illegális készítményeket értékesített Európa szerte. A nyomozók a rajtaütések során közel 1 milliárd forint készpénzt, luxusautókat, hajót és más nagyértékű vagyontárgyakat foglaltak le. A hatóságok szerint a bűnszervezet tagjai nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeztek és rendszeresen szállítottak tiltott szereket külföldre. A Pest megyei Szadai hálózat tagjainál házkutatást tartottak. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda készpénzt, nagyértékű karórákat, jetskit, valamint hajót is lefoglalt, ahogy luxusautókat is, amelyek között volt Rolls-Royce, Porsche és Ferrari is. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zábor, zivatar is kialakulhat. A nyugati a szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehet. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
6: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
7: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
8: Speciális jelölés technikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
7: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
8: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
9: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerezz színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
10: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
11: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
12: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
13: És most... óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live! World Live!
14: Hogy én Csók, uraim, Pacsébé, én Blaskovics Dávid vagyok a World Live-ban. UB40, mit szólnának hozzá, hogyha az ő előadásukra vinném el önöket? Visszamegyünk jó pár évet az időben, 1980-ban járunk, mégpedig Londonban, ugyanis ekkor ott egy nagyon nagy koncertet adtak. Egy picikét a zenekarról. 1978-ban alakult meg ez az angol zenekar, minden idők legsikeresebb reggae együttese, Birminghamben alapították, ahol a blendő 8 tag a munkanélküliek hivatalában találkozott össze. Meglepő, nem? Nem mindegyikük tudott zenélni, de elhatározták, hogy ők bizony reggit fognak játszani. A zenekar neve egyikük munkanélküli segélylapjának sorszámát takarja. Ez is érdekes szerintem. Első koncertjüket 79-ben adták, és rövidesen egész Angliában híresek lettek. Ez a multikulturális formáció egyébként 1980 elején bekerült John Pearl show műsorába, amit által országos hírnévre is szert tettek, és megjelenhetett első kislemezük is. Ezt követően kapták a Pretenders együttes felkérését, hogy kísérjék őket angliai turnéjukon. És akkor innen már jön a szárnyalás, ez szerencsés húzásnak is bizonyult, hiszen minden hírverés nélkül bekerültek a top 10-ben. Következő két kislemezüket és albumukat még egy másik lemezvállalat jelentette meg, de ezt követően saját lemezvállalatot alapítottak. És a kiadott lemezeik bizony-bizony óriási sikerekre tettek szert, például 81-ben a kiadott Present Arms című korong hihetetlen sikert aratott. Angliában a második helyre tornázta fel magát. A 82-es UB44 a maga eredeti holografikus borítójával a negyedik helyen tanyázott hosszasan, és a lemezeladások is szép reményekre adtak okot. De, mint tudjuk, az igazi nemzetközi áttörést a 83-ban kiadott Red Red Wine hozta meg. A dalnak köszönhetően a Labor of Love című album első helyes befutó lett Angliában. A szám Amerikában is felkerült a top 10-es listákra, így a következő év egy hosszú és sikeres amerikai turnéval vette kezdetét. És fontos információ még, hogy 88-ban a UB40 elsőként lépett fel a Szovjetunióban, ahol egy hosszabb videófilm is készült a bandáról. Érdekes, hogy amikor az esemény hatására a rádióadók ismét műsorra tűzték a Red Red Wine című számot, annak másodszorra is sikerült vezető pozícióba kerülni a toplistákon. Sztár pozíciójuk megerősítése érdekében a zenekar egy egyéves világkörüli turnéra indult, 89-ben visszatérésük után jelent meg a Labor of Love 2 című korong, ami után egy hosszabb szünet következett. Most mi is szünetelünk beszédben mindenképpen, zenében viszont egyáltalán nem, egy picit ízelítőül a repertoárban. februárból, hogy mely dalok lesznek itt tuti biztos. My Way of Thinking, Strange Fruit, a Summertime, a Little by Little, de most kezdünk! Ez a UB40-tól, az 1980-as londoni koncertjükről, a Taylor című szám.

0: Thank you.
1: Ön a kedvenc rádiójában a World Life című műsort hallgatja, benne pedig a UB40, a mai témánk, az ő koncertjükön vagyunk, mégpedig Londonban, 1980-ban. Szüneteltünk egy picikét, no meg a UB40 is szünetelt, emlékeznek még, hogy mit mondtam, 89-ben visszatérésük után ismét egy hosszabb szünet következett. 93-ban következett be az újabb visszatérésük, amikor megjelent a Promises and Lies című albumuk, rajta a listavezetővé váló Elvis feldolgozással, amely nem más, mint az I Can't Help Falling in Love with You. Bár népszerűségük csökkent az utóbbi években, a UB40 továbbra is aktív résztvevője a popzenei életnek. A 90-es években megjelenő utolsó lemezük, a 98-as Labor of Life Free, rajta egy feldolgozással, mely nem más, mint a Holy Holy. Ezt követően a korongok tekintetében szüneteltek, de 2003-ban, valamint 2005-ben új stúdióalbummal rukkoltak elő. Hölgyeim és uraim, a UB40 koncertjén vagyunk még, egy muzsika még érkezik tőlük, ez nem más, mint a Little by Little, 1980-ban, mégpedig Angliában, Londonban jártunk, a jövő héten nagyon várom önöket. Blaskovics Dávidot hallották, hölgyeim csók, uraim pacsi!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: Országosan megállt az albérletárak emelkedése, átadták az év kerékpárútja díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Országosan megállt az albérletárak emelkedése, Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja a veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérletpiac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195.000 forint. Átadták az év kerékpárútja díjat. Az év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban megkérretett év kerékpárútja szavazást idén az Alavár megyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél. A megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak. A vezérigazgató ismertette, hogy tavaly Budapestről 45 légitársaság kínálatában 154 célállomás szerepelt. Az idén 49 légitársaság 166 célállomásra közlekedik a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről. Azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán pénteken hajnalban történt tragikus baleset kapcsán. Vitézi Dávid azt írta a Facebookon, hogy a vizsgálatot különösen az autópályát üzemeltető koncessziós társaság által alkalmazott, és jelenleg is érvényben lévő forgalomterelésekre tekintettel rendelte el. Egyúttal szeretném őszinte részvétemet kifejezni az elhunytak családjának, fogalmazott a miniszter. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Műsorajánló.
7: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
7: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
8: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: ami Amerika!
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Június 16-án köszöntjük Houston nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név Justus továbbképzett alakja, jelentése igazságos, becsületes, jogos és törvényes. Június 16-án kívül ünnepelnek még a Justinok április 14-én és július 18-án is. Becézése a névnek Justinka, Justi, Justika és Justus. Jeles viselői a névnek Justin Timberlake, énekes, és önkedves Justin. Ezen a napon, ha találkoznak Ajtony, Arany, Aurélián, Bennó, Círus, Ferenc, Justina, Péter vagy Tina ismerősükkel, köszöntsék fel, hisz ők is ma ünnepelnek.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 16-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során.

0: Ezen a napon. 1309. június 16-án járunk, Budán a Boldogasszony, a mai Mátyás templomban egy újonnan készített koronával másodszor is királlyá avatták első Károly Róbertet, így egyszerre három ősi szabályt sértettek meg. A legkisebb volt közülük, hogy a pápai követ végezte a szertartást, hiszen magát a római pápát képviselte, így nehezen lehetett az ő működésével szemben a nála alacsonyabb rangú és a pápától függő esztergomi érsek koronázási jogára hivatkozni. A színhely már nagyobb hiba volt, mert már megint nem Fehérvárot, hanem egy plébánia templomban avattak királyt, s hiába lett éppen ebben az időben Buda a királyság feje és az ország legfontosabb városa, hiába volt a templom nagyobb és fényesebb, mint a többi, mégiscsak egyszerű plébánia templom volt. A legnagyobb hiba pedig most is a Szent Korona mellőzése volt. A 17. századdal folytatjuk. 1647. június 16-án Pozsonyban a magyar rendek apja kívánságára királlyá választották, és meg is koronázták 4. Ferdinándot, a Habsburgház tagját. A 20. századdal folytatjuk, és most már itt is maradunk. 1902. június 16-án a Connecticuti Hartfordban megszületett Barbara McClintock, amerikai biológus, a genetika történetének egyik legjelentősebb alakja, aki a mozgó genetikai elemek felfedezéséért 1983-ban orvosi Nobel-díjat kapott. 1917-tel folytatjuk. Június 16-án New Yorkban megszületett Catherine Mayer Graham, amerikai újságírónő, hírlapigazgató, üzletasszony, a The Washington Post és a Newsweek tulajdonosa és kiadója, aki az egyik legbefolyásosabb nő volt az Egyesült Államokban. 1963-ra ugrunk, június 16-án útjára indult Valentina Vlagyimirovna, Tereskova Nikolajeva, az első női úrhajós. Három napot töltött a földön kívül. És végül, de nem utolsó sorban, 1992-vel zárjuk a sort. Június 16-a a Független Magyarország napja. Az 1956-os évi forradalom és szabadságharc vértanúi 1958. június 16-ai kivégzésének, valamint a szovjet csapatok 1991. júniusi kivonulásának emlékére 1992 óta ünnepeljük a Független Magyarország napját. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt
3: a Hobby Rádióban.

0: Üzenet az Efézusiakhoz írt levél második részéből.
1: Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.

0: Mobil Rádió.
1: 2026. június 16-a, KEDD. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket. Evangélium Szent Máté könyvéből, 5. fejezet 43-tól a 48. versig. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Hallottátok, hogy ezt mondták, szerest fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igaznak, mind a bűnösnek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei atyátok. Elmélkedés. Szeressétek ellenségeiteket. Kevés kijelentés van az evangéliumban, amely ennyire szembe megy az emberi logikával. A világ azt mondja, szeresd, aki szeret, és tarts távolságot attól, aki megbántott. Jézus viszont új utat mutat, az atya útját, aki felkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt. Ez nem naivitás, nem gyengeség, hanem a szeretet gyakorlása az isteni nagylelkűség mintájára. Amikor szeretni próbáljuk azt, aki nem szeret bennünket, részesedünk Isten szívéből. Ő nem érzelmeket kér tőlünk, hanem döntést. Nem azt, hogy tetszenek-e nekünk az ellenségeink, hanem azt, hogy akarjuk-e előmozdítani lelki fejlődésünket, és hajlandók vagyunk-e áldozatot hozni értük imával, megbocsátással, türelemmel. Jézus ezt tanítja, és erre ad példát. A kereszten azokért imádkozott, akik halálra ítélték és bántalmazták. Ez az irgalom legmélyebb formája. Nem az igazságot keresi, hanem az üdvösséget. Isten nem azért szeret minket, mert viszont szeretetet vár, hanem mert ő maga a szeretet. Természetesen az a helyes, az az emberi élet egyik legfőbb célja, hogy viszonozzuk az ő szeretetét. A keresztény élet nem mindig könnyű, de mindig út Istenhez. És minél közelebb vagyunk hozzá, annál inkább tudjuk szeretni azt is, akit a magunk erejéből nem tudnánk. Jézus arra hív, hogy nem másokat próbáljunk megváltoztatni, hanem magunkban kezdjük a szeretet forradalmát. Isten nem kér tőlünk többet, mint amit ő maga nap mint nap megad nekünk. Uram, taníts szeretni akkor is, amikor nem viszonozzák, amikor hidegség, gyanakvás vagy elutasítás a válasz. Hadd, hogy szívemet ne zárjam be, ne keményedjen meg, hanem belőled merítsen erőt a megbocsátáshoz és a jósághoz. Segíts, hogy ne az emberi gondolkodás vezessen, hanem a te irgalmad. Mutasd meg, mit jelent úgy szeretni, mint az atya. Nagylelkűen, feltétel nélkül, mindenki felé odafordulva. Tedd teljessé bennem a szeretetet. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a repülőgép anyahajókon található katapult, amivel a repülőgépeket gyorsítják fel, egy kis teherautót majdnem 2 kilométer távolságra lenne képes eldobni?
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Az anyósom kőhajításra lakik tőlünk. Ezt pontosan tudom, mert gyakran haigálom kövekkel.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalkozni mélyedek ki a pusztába!
2: Reklám.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
10: A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plus app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadás vétel jött létre országosan. A transzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az Otthon Start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldást szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézy Dávid leszögezte, a Magyar Vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
9: Hobby Rádió. Reklám.
2: Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
8: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
8: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
11: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
9: Hirdessen a Hobby Rádióval!
12: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
9: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
12: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
9: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.

0: sírt el, bár nem hívtam. Tudja-e, hogy megszállás idején náci német katonák látogatták ezt a zsidót a sírban? Öten vagy hatan, kérdem. Sok százan, egyre többen, partra szállás után is. De mind egyedül jöttek, persze féltek a disznók, vigyorint gúnyolódva. És egyik kezébe sem volt szegfű vagy rózsa, tudja miért, sziszegi? Mivel a virág drága. Szomorúan bámultam az aljas franciára. Budapest, 1991.
1: Hobbi Rádió!

0: Volt a világon egy kis malac. Annak volt egy kis háza egy nagy, rengeteg erdő közepén. Egyszer, amint ebben a kis házban főzögetett magának, oda megy egy nagy, ordas farkas, beszól az ajtón.
1: Eresz be, kedves malackám, nagyon hideg van idekint, fázom.
2: Nem eresztelek, bizén, mert megeszel.
1: Eresd be hát legalább az egyik hátulsó lábam.
0: A kis malac beeresztette az egyik hátulsó lábát, hanem alattomban odatett egy nagy fazék vizet a tűzre. Kicsi idő múlva megint megszólalt a farkas.
1: Ugyan, kedves kis malackám, eresd be a másik hátulsó lábam is.
0: A kis malac beeresztette azt is. De a farkas azzal se érte be, hanem egy kis idő múlva megint beszólott.
1: Kedves kis malackám, eresd be a két első lábam is.
0: A kis malac beeresztette a két első lábát is, de a farkasnak az se volt elég, megint megszólalt.
1: Édes, kedves kis malackám, eresd be már egészen, majd meglátod, egy ujjal sem nyúlok hozzád.
0: Erre a kismalac egy zsákot szépen oda tett a nyíláshoz, hogy amint a farkas jön háttal befelé, egyenesen abba menjen be. Azzal beeresztette. A farkas csak ugyan a zsákba farolt be. A kismalac se volt rest, hirtelen bekötötte a zsák száját, lekapta a tűzről a nagy fazék forró vizet, leforrázta vele a farkast, azután hirtelen felmászott egy nagy fára. A farkas egy darabig ordított, mert a forró víz úgy levitte a szőrét, hogy egy szál sem maradt rajta. Azután addig hányta vetette magát, míg utoljára kiódózott a zsák szája. Kibújt belőle, szaladt egyenesen segítséget hozni. Vissza is jött nem sokára, vagy tized magával. Elkezdték keresni a kis malacot. Addig-addig keresték, míg valamelyik csak ugyan meglátta a fa tetején. Oda mentek a fa alá, elkezdtek tanakodni, hogy mit évők legyenek, mi módon fogják meg a kis malacot, mert egyik se tudott a fára felmászni. Nagy sokára azután elhatározták, hogy egymás hátára állnak mindnyájan, mint a lédeci bírákok, úgy aztán a legfelső majd csak eléri. El is kezdtek egymás hátára felmászni. A kopasz maradt legalól, mert félt feljebb menni. Így hát a többi mind az ő hátán volt. Már olyan magasan voltak, hogy csak egyetlen egy hibázott. Azaz egy is elkezdett már mászni. Akkor a kismalac hirtelen elkiáltotta magát.
2: Forró vizet a kopasznak!
0: A kopasz megijedt, kiugrott a többi alól, a sok farkas mind lepotyogott, kinek lába, kinek nyaka tört ki, a kopasz meg úgy elszaladt, hogy sose látták többet. A kismalac szépen leszállott a fáról, hazament, többet felé se mertek menni a házatájékának a farkasok.

0: Az elhangzott magyar népmesét Pápai Erzsi mondta el. A hangfelvétel 1969-ben készült.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Háló? Itt kajakos ökölvívó tanár. Hogy ne kérem, van csoportos és egyéni oktatás is. Persze. Kérem, legyen szerencsém.
1: Jó napot kívánok.
0: Jó napot kívánok.
1: Jó napot. Ez a boxiskola?
0: Igen. Kajakos vagyok.
1: Hát, azt látom.
0: Ön tanulni akar?
1: Ha, nem nagyon drága.
0: Egy óra 20 forint, az csak nem sok.
1: Hát, karóráért nem. De azért, hogy püfőjék az ember.
0: Ja, kérem, az ökölvívásnál már így van az ember. Ad is, kap is.
1: Értem. Az ember adja a 20 forintot, és kapja a püfölést. Tessék mondani, igazán olyan nehéz sport a boxolás.
0: Hát, kérem, nem könnyű. Ja, először is foglaljon helyet. Hát,
1: köszönöm szépen. Eddig nem is olyan nehéz.
0: Ön tehát kedvet érez az ökölvívás?
1: Hát kedvet, az túlzás.
0: De és azt mondta, tanulni akar.
1: De nem jó kedvből. Azt hiszi, nem tudok jobb szórakozás, mint hogy hasba vágassam magam.
0: Hát akkor miért akar tanulni?
1: A Csuberda miatt.
0: Ki az a Csuberda?
1: Az egyik társbérlőm. Meg akarom verni.
0: Miért?
1: Neheztelek rá. Folyton kellemetlenkedik. Nem engedi használni se a fürdőszodát, se a konyhát, se... Szóval azt se engedi használni.
0: Kellemetlen alak lehet.
1: Azt nem lehet mondani. Inkább ronda. Múltkor rajta kaptam, hogy a menyasszonyomat csipkedte.
0: És maga hagyta?
1: Én nem. Csak a menyasszonyom.
0: Hát remélem alaposan lehort ezt a Csuberdát.
1: Hát természetes.
0: És ő mit szólt?
1: Semmit.
0: Hát mit csinált?
1: Kétszer pofon vágott.
0: És aztán?
1: Aztán még 6-szor.
0: És maga szó nélkül tűrte?
1: Hát hogy képzeli? Már a negyediknél mondtam neki, Csuberda, nem ad szakolja, Csuberda, hagyja be ezt a marhaságot.
0: És abba hagyta?
1: Nem. Erre dübe jöttem.
0: És nekiugrott?
1: Igen, nekiugrottam az ajtónak, és elszaladtam. Hát ezért akarok boxolni, tanulni. Tessék mondani, lehet egy ilyen Csuberdát leütni?
0: Hogyne! Egy balkezes, egyenes és kész!
1: Nagyszerű, kezdhetjük! Recke Csuberda!
0: Hát akkor kérem, kezdjük az első leckét. Na, tegye le a kabátját.
1: Köszönöm, nincs melegem.
0: Majd lesz, csak tegye le. Húzzon kesztyűt.
1: De fényes. Kabát nélkül lehet, kesztyű nélkül nem. Hát, ha minden áron akarja...
0: Még mit csinál? Hiszen ez egy rendes kesztyű.
1: De még milyen rendes? 65 forint volt.
0: Az ökölvíváshoz nem 65 forintos kesztyű kell, hanem 9 unciás.
1: Idegen valutához nem értek. Mennyi az forintban?
0: Várjon, kérem. Tessék. Ezt vegye fel.
1: Köszönöm.
0: Most megtanítom az alapfogalmakra.
1: Értem.
0: Látja? Na, erős. Harc! Lábmunka! Ez az árnyékharc. Gyors, táncol el van! Így. Csinálja utánom! Remek bemelegítés, csinálja! Gyorsabban! Még gyorsabban! Egész jó kezben!
1: De jó bemelegítés!
0: Ezt minden reggel egy óráig kell csinálni!
1: Naponta egy óráig? Alá szolgálja.
0: Mi az, elmegy?
1: Elén.
0: És mi lesz az órával?
1: Megtartja egyedül.
0: Na és a társbérlő?
1: Hű, igaza, megáll egy Csuberda.
0: Most megtanítom néhány ütésre. Vigyázz! Védje a gyomrát! Racs!
1: Azt mondta, hogy védjem a gyomromat, és álom vágott.
0: Most védje az állát!
1: Hogyne, hogy gyomrom vágjon. Ezt a trükköt már ismerem.
0: Racs!
1: Kétszer egymás után álom vágott. Ez Renault.
0: Most figyeljen! Jó volt, mi?
1: Mesé.
0: Na, még egyszer. Vigyázz! Bum! Na, milyen volt?
1: Isteni! Csak hogy kapni lehet.
0: Vigyázz! Most jön az igazi. Bum!
1: Ez volt az igazi. Mondja, hogy hívják ezt a figurát?
0: Ez a balkezes egyenes.
1: Nem lehetne ezt levelező tanfolyamon tanulni?
0: Ezt gyakorolni kell. Na, még egyszer bemutatom.
1: Nem kell, már ismerem. Fúj, szegény Csuberta!
0: Menjünk tovább!
1: Megyek!
0: Várjon, várjon, kérem, hiszen csak simogatom!
1: Akkor mi ellent magánál a boxolás?
0: Úgy bánok magával, mintha a fiam lenne.
1: De most a fia!
0: Na, most üssön maga!
1: Hogyne, hogy visszaüssön! Engem nem ugrad be!
0: Na! Üssön, gyorsan!
1: Mit sietett? Én fizettem az órát.
0: Üssön, üssön egyet!
1: Megállj, Csuberda!
0: A maga, maga kettőt ütött.
1: Két társbérlőm van. Megállj, Csuberda!
0: Látja, ez jó volt. Jó. Most adjon egy horgot.
1: Becázni megyünk?
0: Horog az egy ütés! Bum! Ez a horog! Mit szól hozzá?
1: Csodás! Szegény Csuberta!
0: Most adjon maga egy horgot, ne féljen!
1: Ne.
0: Na gyerünk, gyerünk, üssön meg bátran! Én vagyok a társbérlő!
1: Mi? Az anyád, Csuberta! Hűha! Ezt úgy eltaláltam, hogy összeesett. Jaj, tudok boxolni. Jöhet a következő társbérlő.
0: Hajja, hajja, ezt remekül csinálta. Na, na jó, most megsorozom magát.
1: Mi csinál?
0: Bum, prasz, bum.
1: Prasz, jaj.
0: Hová, hová szabad? Álljon meg.
1: Hogyne, álljon meg maga. Magát nem kergeti senki.
0: Állj, rövid pihenő.
1: Miért rövid?
0: Csak így lehet magából igazi ökölvívó. Az óra végén határozhat, hogy tovább tanul-e vagy sem.
1: Nem lehet már most határozni.
0: Végig kell csinálni. Hiszen azt mondta, hogy haragszik a Csuberdára.
1: Igaz, gyerünk, megállj, Csuberda.
0: Alapállás! Lábmunka! Élénkebben! Horog az állra, prac! Egyenes a gyomorra! Most jön egy sorozat!
1: Prac,
0: bum, prac, bum! Még egy sorozat, bum, prac, bum! Bírja még!
1: Én bírom, csak az állam nem bírja.
0: Már elég volt. Nos, hogy határozott?
1: Én inkább kibékülök a Csuberdával.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
3: Társadalmi célú közleményt hallottam.
5: Hobby Rádió.
6: Hi, this is Klaus Meine from the Scorpions. You're listening to the Hobby Radio.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Vezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. Biztosított a kerozin ellátás a nyári szezonra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter Facebook oldalán. Lannár Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy ott nincs megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem ér. Számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban a július elejével megújuló éjszakai hálózat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Emlékeztettek, az éjszakai közlekedési rendszer átfogó megújítására legutóbb közel 20 évvel ezelőtt került sor, ezért a hálózat ma már csak részben tükrözi a megváltozott utazási szokásokat és a nappali közlekedési rendszer fejlődését. A BKK széles körű társadalmi egyeztetés után vezeti be az új rendszert július 1-éről 2-ára virradó éjszaka. Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást. A Budapest Airport vezérigazgatója szerint biztosított a kerozin ellátás a nyári szezonra. A magasabb ár nem jelent hiányt. A gyorsabb utasáramlás érdekében új, szélesebb biztonsági folyosókat is kialakítottak. A magasabb ár nem jelenti azt, hogy hiány lenne, mondta a Budapest Airport vezérigazgatója. A beszállítóktól be tudják szerezni a kellő kerozin mennyiséget, a drágulást pedig végső soron a légitársaságoknak kell beépíteniük a jegyárakba. Hozzátette, a kerozinnak csak egy kisebb része származik a közel-keletről, ami az árakra van hatással, de nem az ellátás biztonságára, írja a Telex. A repülőtér a nyári csúcsforgalomra is készül, ahol idén is növekedésre számítanak, miután 2025-ben 19,5 millió utast szolgáltak ki. Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy Szlovénia péntektől megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést. A ljubljanai kormány döntése alapján a rendőröket visszavonták az érintett határátkelőkről, az okmányellenőrzéseket pedig célzott rendőrségi intézkedések váltják fel a határ mentén és az ország belsejében is. Magnus Brunner, az Európai Bizottság migrációért felelős tagja, az X közösségi oldalon üdvözölte Szlovénia döntését. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Nelly vagyok, 27 éves, és én igazából születésem óta vagyok látássérült, tehát koraszülött voltam, és így az inkubátorban oxigén túladagolás miatt vesztettem el a látásom egy jelentős részét. Jelenleg olyan 3-4-5%-ot látok.
1: Én Loboda Márk vagyok, 22 éves, születésemtől fogva teljesen vak. Hát tulajdonképpen ez annyit jelent, hogy ugyan a bal szememre látok azért némi fényt, de ezzel semmi több nem társul, maximum az ezzel járó árnyékok.
0: Alapvetően színeket, formákat is látok, meg mondjuk így, ahogy ülünk és beszélgetünk ilyen távolságból az arcodat is. Mondjuk azt, hogy milyen színű a szemed, ezt már nem tudnám megmondani, tehát hogy azért annyit igen, amivel ismerős helyen elboldogulok. De mondjuk, ha példákat kell mondanom, mondjuk a buszok számát nem tudom elolvasni, lépcsőket nem mindig veszek észre, mert egyik szememmel látok csak egy keveset, a másik egyáltalán nem, és emiatt mondjuk térlátás az egyáltalán nincsen.
1: Felolvasó program a telefonon, a számítógépen segít ezeket az okos eszközöket használni. A közlekedésben a fehérbot és a hallásom játszik nagy szerepet. Illetve ezeket tudnám említeni, ami nagyon-nagyon...
2: De akkor te nem is használod a botot?
0: Hát olyan helyen megyek, amit ismerek, hogy már tudom, hogy hol vannak lépcsők, hol kell mondjuk oszlopokat kerülni, akkor általában.
3: Arra figyelünk, hogy egy át szeretnénk menni a lámpán, hogy a velünk merőlegesen közlekedő autó zaja megszűnjön, és ezek párhuzamosra váltsanak. Tehát amíg itt előttünk húznak el, azok ne így húzzanak, hanem így húzzanak. Mi akkor mehetünk. Akkor van nekünk zöld. Most piros van, mint az állam. De figyelhetünk arra, hogy az emberek közöttenek le gyalogolni. Csak az téves lehet.
1: Ez az apró pénznek a széle, a recék és a mérete alapján ismerhető fel, a papírpénz pedig bizalmi alapon.
0: Hogy abszolút nem veszek észre, és nem tudják emiatt értelmezni a viselkedésemet, és mondjuk ez tud olyannal járni, hogyha mondjuk aluljáróban összekoccanunk, ami azt gondolom egyébként is előfordul, mert mindenki próbálja össze-vissza, akkor jönnek ez a mi van, nem látsz beszólások, és akkor én megmondom, hogy nem, és akkor szoktak egy kicsit szégyenkezni, meg voltak már ilyen helyzetek, hogy tényleg utána jöttek vissza, hogy úristen, ne haragudj, nem vettem észre, nem gondoltam, de ez szerintem inkább abból adódik, hogy kevésbé figyelnek az emberek egymással. Tehát, hogy...
2: És gyakran segítenek amúgy az emberek?
1: Gyakran, egyre többen.
2: És ezt hogy kell elképzelni? Oda mennek hozzád, és megragadják a karodat?
1: Hogy... Hát azt nem szeretjük. De sokszor van ilyen. Akkor szólok is, hogy ezt legközelebb ne így. Persze udvarias stílusban, hogy ne kell csak benne rossz érzést. Megkérem, hogy legközelebb ne így csinálja, hanem...
0: Mondjuk gyakran elmondják az emberek, hogy fú, hogy ő nagyon szeret segíteni, de hogy jaj, hogy is segítsen. Szerintem az már a lehető legjobb, hogyha megkérdezi, hogy tud segíteni, és nem azzal kezdi, hogy átviszoljon zebrán, ahol nem is szeretnék átmenni, mert ilyen is van.
1: Akkor sokszor fordult már elő, hogy a botozó kezemet ragadta meg. Na most az úgy nem jó, mert hát akkor most vagy botozok, vagy tehát akkor mondja azt, hogy ő ne botozzak, és akkor ő kísér engem. De amíg nem mondja, addig nem tudom, hogy egyáltalán közel férkőzhetem-e annyira hozzá, hogy mondjuk megfogjam a vállát. Ilyenkor én mindig megkérdezem. Mert nem mindenkinek tetszik az, hogy mondjuk megfogom a vállát.
3: Valahogy így.
4: Az oktogón következik. Az ajtók a bal oldalon. Átszállhatnak az M1-es
5: metróra. Next stop is oktogón. Change here for metro line M1.
6: Romi, ugyanezzel a fejünkbe.
2: És mondjuk, ha nem mondja be a busz, vagy...
7: Akkor kénytelen vagyok kérdezni.
8: Akkor sajnos nincs más.
0: Hát általában gépbe jelentettem, ott azért már egyszerűbb volt úgy. Meg ugye ide adják a tanárok a diasort amúgy is, meg könyvekből kell készülni, tehát hogy ott már kevésbé volt szerep a jegyzetelésnek. Ez inkább középiskolában volt jellemző, ugye a kézzel készített jegyzetek, de ott meg azért, nem tudom, volt egy oda, mint kényelmesebb lehetett vezetni, és nem csak egy ilyen székből kihagyható ülőtábla, mint a, vagy ülőtábla, mint az egyetemen.

0: Tehát azért könnyebb volt arra is figyelni, hogy megfelelő mennyiségű fény legyen ahhoz, hogy tudjak írni. De azért most már, hogy jobban elterjedtek így a számítógépek, most már nem tudnám megképzelni, hogy kívül jövőtöljek és mit tanulja.
1: Virtuálisan elém kerül az a 6 pont, ahogy egy braille-ás működik. Ugye ebből az 1-es, 2-es, 3-as, ez egy sor, 4, 5, 6, ez egy következő sor. Ez két függőleges, rövid sor, ami pöttyökből tevődik össze. Ebből a különböző pontszámok segítségével tevődnek össze jelek, betűk, számok. Tehát például az érintő kijelzőn kirajzolódik elém ez a két függőleges sor, és én az ujjamat a pontszámoknak megfelelően és annak megfelelően, hogy mit szeretnék begépelni, elkezdem az ujjaim helyzetét változtatni, mintha írógépen írnék Braille-ben, és így gépelek.
2: Mert át kell menjünk a másik oldalra, és ugye itt csak izén lehet aluljáron.
1: És ez most a blahának van? Aluljárója?
2: Aha.
0: Elvezem ezt a inkognitót, még hogyha hülyének néznek is miatta akkor is. Tehát mondjuk boltban is egyedül szoktam vásárolni, és nagyon ritkán kérek csak segítséget. Ami mondjuk azzal jár, hogy nem tudom, mindent megfogdosok a tejpultban, hogy melyik az a joghurt, amit én keresek, meg gyakran veszek laktózmentes termékeket a sima helyet véletlenül, de szeretek veszélyesen élni.
1: És akkor mindig mondom neki, hogy hát nem kell engem sajnálni, lehetne rosszabb is. De van néhány olyan ember, aki azt mondja, azon a véleménye van, mint én, hogy lehetne rosszabb is, és hogy tök jó, hogy így megpróbálunk boldogulni. Valaki, főleg fiatalabbak, ugye, inkább ezt az oldalát látják meg.
0: Tehát, hogy azt gondolom, hogyha kellő nyitottság megvan a segíteni vágyó részéről, akkor utána tudok neki abban segíteni én is, hogy egy pozitív élmény legyen neki, és legközelebb bátrabb legyen. De hát nyilván ehhez neki kell megtenni az első lépést. Könnyebb volt nekem, nem tudom, ilyen 9 évesen bekerülni a normál közösségbe, mint 14 évesen. És azóta ez nekem semmiféle problémát nem jelent, tehát hogy egyetemen is normálisan, nem tudom, elvégeztem két egyetemet, most csinálom a harmadikat, tehát ez így nem igazán akadályoz. Mondjuk olyan szempontból szerencsém van, hogy van egy speciális szemüvegem, távcső szemüvegnek hívják, ami hát igen, elég képletes név, tehát tényleg olyan vastag a lencséje, mint egy távcső, és azzal hát kicsit nehézkesebben, de valamennyire tudok olvasni és megírni is, tehát hogy így fel tudtam venni a ritmus alapvetően.
2: A felolvasót, ezt megnézhetjük.
1: Persze.
3: Jó. Beállítások. Konfirmálózatok. Kerepszék és vizetés. Két kapcsolat beállítások. Intelligens kezelő. Alkalmazások. Alkok és veszkés.
0: Én magamnak szoktam általában, hogyha valami hosszabbat kell elolvasni, akkor azért meg kell olvasni használok, mert az sokkal lassabb lenne és nehezebb lenne.
1: Hangszíne az ilyen. Tulajdonképpen, de hát van, léteznek női hangok, léteznek nagyon robot jellegű GPS hangok. Tehát igazából nagyon sokféle van, amiket úgy megvásárolnak különböző embereknek, más tetszik. Van néhány variáció. Hát ezek úgy működnek, hogy a képernyőn megjelenő elemeket, amik szöveges formában jelennek meg, azokat felolvassák. Ezek a programok, ami a képi elemekkel már bajban vannak. Van bennem azért egy természetes kíváncsiság, hogy milyen lehet látni. Tehát mondjuk egy hétig. Egy hétig úgy élni mondjuk, hogy látok. Ennyi. Érdekes lenne. Kíváncsi vagyok rá. Nem azt mondom, hogy epekedem utána, de kíváncsi vagyok rá.
0: Én azt tapasztaltam, hogy ahhoz, hogy az emberek tényleg nyitottan tudjanak hozzáállni, és be tudjanak fogadni úgy, mint egy normál embert, mert hogy nem nagyon szeretek kilépni és fogó lenni a közösségben, akkor ahhoz az kell, hogy előtte tudjunk erről egy picit beszélgetni, vagy úgy megismerjenek és lássák azt, hogy én ezt lazán kezelem, és ők is tudják lazán kezelni. Ehhez viszont sokszor nekem kell megtenni az első lépést, tehát nekem kell mondani, hogy figyelj, ha van kérdés, akkor szívesen válaszolok, vagy mondjuk állásinterjún az a stratégiám, hogy ott mindig felhozom témának, hogy tudom, hogy ezt észrevették. Én erről nagyon szívesen beszélek, és elmondom, hogy az hogyan érinti a napi dolgokat.
1: Lássak mindent magam körül. Lehet, hogy utána nem is akarnék újra vak lenni. Ez nagyon jó hangzott, de érdekesen hangzott, biztosan, de nagyon elképzelhető, de az is lehet, hogy zavarna.
0: Ha mondjuk már nem a rutinos útvonalon megyek, tehát mondjuk valami akadály van, akkor azért látszik a mozgásomon szemben, hogy bizonytalan, és azt gyakran nem értik. Vagy mondjuk nem értik az emberek, hogy miért nem kerülöm ki őket, vagy időnként. Hát az a nagyon furcsa, hogy van, aki valahogy egyből észreveszi, pedig én azt hiszem, hogy most nagyon magabiztos vagyok ebben a helyzetben, és biztos nem veszik észre, és rögtön helyen kínálnak a villamoson, hogy a francba, mert megint fogyatékosnak nézek ki. Elég sok minden van, amit meg tudok csinálni egyedül, csak nyilván sokkal könnyebb, hogyha valaki segít.
1: Mindig megpróbálom elmagyarázni, hogyha van elég kitartás és életerő benned, akkor nem tennél ilyet. Mert az emberben nagyobb az élni akarás, mint...
0: Ami nagyon-nagyon fontos szerintem tényleg a nyitottság, amit teljesen említettél, a tabunak kezelés, tehát hogy ez ne legyen. De ez nyilván egy olyan dolog, amit nekem is segítenem kell lerombolni.
4: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
6: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
7: Hungary Live.
8: Egészségedre.
9: Egészségedre.
8: Egészségedre.
9: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
8: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
7: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
10: Ma éjjel táncol a vég, ez a táncol szép.
11: Egy műsor.
12: I could have spread my wings and done a thousand things.
11: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
13: Ma meg a szombat délután.
11: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig van.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
5: A tudomány mai állása.
0: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
0: Jó szórakozást!
7: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, mondta a MÁV vezérigazgatója. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológia tudásmegosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte, noha a vakáció még el sem kezdődött. A tábor figyelő adatai szerint ugyan még mintegy 900 tábori turnos foglalható, a legtöbb helyen már csak korlátozott számú férőhely maradt. A legnépszerűbbek idén is a sporttáborok, ezeket az angol nyelvi és a kaland táborok követik a jelentkezések alapján. A családok valamivel több mint fele napközis tábort választ, még 46% az ott alvós programokat részesíti előnyben. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek nyakiműtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. Luxusautókat is lefoglaltak Pest vármegyében. 4 gyanúsított letartóztatásáról döntött a bíróság annak az ukrán-magyar gyógyszerhamisító hálózatnak az ügyében, amely éveken át illegális készítményeket értékesített Európa szerte. A nyomozók a rajtaütések során közel 1 milliárd forint készpénzt, luxusautókat, hajót és más nagyértékű vagyontárgyakat foglaltak le. A hatóságok szerint a bűnszervezet tagjai nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeztek és rendszeresen szállítottak tiltott szereket külföldre. A Pest megyei Szadai hálózat tagjainál házkutatást tartottak. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda készpénzt, nagyértékű karórákat, jetskit, valamint hajót is lefoglalt, ahogy luxusautókat is, amelyek között volt Rolls-Royce, Porsche és Ferrari is. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
0: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. mai műsorban is, ahogy ez lenni szokott műsorainkban, fogyatékossággal élő embertársainkról szóló, illetve őket érintő témákkal, hírekkel, eseményekkel foglalkozunk. Elsőként arról hallhatnak, hogy innovatív kutatói díjat kaptak a Bárci kutatói. Egy rövid zenét követően indulunk is, tartsanak velünk. Várom Önöket!
0: Hobbi Rádió! A világon mindenhol hallható!

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Innovatív kutatói díjat kaptak a Bárci kutatói. Az ELTE innovációs nap keretében adták át az ELTE innovatív kutatója díjat, amellyel az egyetem minden évben azokat a kutatókat ismeri el, akik munkájukkal kiemelkedően hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyetemen létrejövő tudás társadalmi és gazdasági szempontból is hasznosuljon. Adja hírül a Rehab portál. Az idei díjat megosztva dr. Habil Perlus Andrea, kutatásvezető, dr. Loványi Eszter, Tóth Adrien Anita, Bodó Détár Andrea és dr. Dukic Mónika kapta. A program fejlesztésében és megvalósításában a díjazott kutatók mellett Mányik Rihárd, a Neo Magyar Segítőkutya Egyesület elnöke is közreműködik tapasztalati szakértőként. Az ELTE Bárci Gusztáv gyógypedagógiai karhoz kapcsolódó kutatócsoport egyedülálló fogyatékossággal kapcsolatos szemléletformáló programot dolgozott ki, amelyet piaci környezetben valósítanak meg a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium projektjeként. A DAT program célja, hogy elősegítse a fogyatékossággal élő személyek munkaerőpiaci befogadását, valamint csökkentse a munkáltatók és a munkavállalók körében jelenlévő előítéleteket és információhiányt. A kezdeményezés alapját az a felismerés adja, hogy Magyarországon a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatási aránya továbbra is alacsony, miközben a befogadó vállalati kultúra és az esélyegyenlőség iránti társadalmi igény folyamatosan erősödik. A három alkalmas interaktív szemléletformáló program gyakorlati tapasztalatokon keresztül ismerteti meg a résztvevőkkel a különböző fogyatékossági típusokat, az akadálymentesítés és az inkluzív munkahelyi működés alapelveit. A program különlegessége, hogy annak megvalósításában fogyatékossággal élő szakemberek és tapasztalati szakértők is

0: aktív szerepet vállalnak. A program az elmúlt időszakban több piaci szereplőnél, köztük logisztikai, építőipari és tanácsadó cégeknél is megvalósult. A résztvevők nem csak elméleti tudást szereztek a fogyatékosság témaköréről, hanem olyan gyakorlati ismereteket is, amelyek a mindennapi kommunikációban és a befogadó munkahelyi környezet kialakításában egyaránt alkalmazhatók. Az elismerés különösen jelentős mérföldkő a kar életében, a díj történetében első alkalommal nyert Bárcis kutatás, adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink, önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adását hallják. Néhány perc múlva folytatjuk, mégpedig a következő témával: a fogyatékosságügy új helye a kormányzati struktúrában. Ezzel várom tehát önöket néhány perc múlva. Tartsanak velünk!
1: Hobbirádió.hu.
2: A rádiót!
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbirádió hallgatóit.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Szeretettel köszöntöm azon kedves hallgatóinkat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazini 2026. júniusi első adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. A következő témánk a fogyatékosság ügy új helye a kormányzati struktúrában. Miniszterelnöki javaslat alapján a köztársasági elnök kinevezte a Tisza kormány 55 államtitkárát. A kinevezések alapján a fogyatékosság ügy, az esélyegyenlőség és az akadálymentesítés területe a létrejövő szociális és családügyi minisztérium feladat körébe került. A tárcát Kátai Németh Vilmos vezeti. Az új minisztérium a korábbi belügyminisztériumból történő kiválással jött létre, így a szociális ügyek, a családpolitika, a társadalmi felzárkózás, valamint a fogyatékosság ügy önálló tárcaszintre került az új kormányzati struktúrában. A minisztériumon belül az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési területért Éliás Eszter felel majd. Az államtitkári struktúrában külön területként jelenik meg továbbá a gyermekjog és a gyermekvédelem, valamint a szociális, család és idősügy is. Az MTI által közölt hivatalos bemutatás szerint dr. Éliás Eszter a minisztérium esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkára, jogász, mediátor és intézményvezető, több mint 30 éves szakmai tapasztalattal az igazságszolgáltatás, a gyermekvédelem és a szociális ellátás területén. Jogi diplomáját a Miskolci Egyetem állam és jogtudomány karán szerezte, cum laude minősítéssel, pályafutása során dolgozott a gyámügyben, az APEH jogi területén, majd közel 20 éven át bíróként a Fővárosi Törvényszéken gazdasági, kötelmi és öröklési jogi ügyekben. Aktív szerepet vállalt a bírósági mediáció országos rendszerének kialakításában, az OBH mediációs munkacsoportjának tagjaként képzések, szakmai programok és jogalkotási folyamatok előkészítésében is részt vett. Az elmúlt években fogyatékossággal élő emberek ellátásával és támogatott lakhatás kialakításával, működtetésével és irányításával foglalkozott. Több szakterületet érintő feladatkör. Az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkárság feladatköre várhatóan több egymással összefüggő szakpolitikai területet is érint majd. Ide tartozhat a fogyatékossággal élő emberek társadalmi részvételének támogatása, a fizikai és digitális akadálymentesítés, a támogatott lakhatási rendszerek fejlesztése, valamint az önálló életvitelt segítő szolgáltatások és hozzáférések koordinációja. A támogatott lakhatás külön említése szakmai szempontból azért is jelentős, mert ez az egyik legfontosabb, hosszú évek óta zajló átalakítási terület a hazai fogyatékosság ügyben. A folyamat célja, hogy a nagy létszámú intézményi ellátások helyett minél nagyobb hangsúlyt kapjanak a közösségi alapú, önállóbb életvitelt támogató szolgáltatások. A terület sajátossága ugyanakkor, hogy számos más ágazathoz is kapcsolódik. Az oktatáshoz, az egészségügyhöz, a foglalkoztatáshoz, a közlekedéshez és a közigazgatási szolgáltatásokhoz egyaránt. Az új minisztériumi struktúra alapján ezek összehangolása a jövőben önálló államtitkári szinten jelenik meg a kormányzati rendszerben. A minisztériumi struktúra alapján a fogyatékosságügy az új kormányzati rendszerben a szociális és családügyi terület részeként jelenik meg. Külön államtitkári felelősség körrel az esélyegyenlőség és az akadálymentesítés kérdéseire adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink! Továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adása szól az önök kedvenc rádiójában. Egy rövid zeneszünetet követően a következő témával foglalkozunk. Mozgáskorlátozottak részére fejlesztett kontrollert egy magyar diák. Tartsanak velünk, várjuk, várom vissza önöket.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Szeretettel köszöntöm azon kedves hallgatóinkat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Mozgáskorlátozottak részére fejlesztett kontrollert egy magyar diák, ezzel folytatjuk a műsort. Sokan természetesnek veszik, hogy egy videójáték elindításához csak kézbe kell venni a kontrollert. Mozgáskorlátozott emberek milliói számára azonban ez sokszor egyáltalán nem magától értetődő. Ezen változtatna Vida Ákos, aki olyan speciális kontrollerre csatlakoztatható eszközt fejlesztett, amellyel akár egy kézzel vagy fejmozgással is lehet játszani. Tanulmányával az egyik legnagyobb, legrangosabb amerikai innovációs versenyen is elindult, ahol végül a 15 ezer dolláros fődíjat is elnyerte. Vida Ákos a budapesti Kőrösi Csoma Sándor két tanítási nyelvű baptista gimnázium és Milestor intézet egykori diákja, jelenleg pedig a Georgia Institute of Technology mérnök hallgatója. Az AdaptaPlay-nek keresztelt fejlesztésével győzte meg a zsűrit a USG Innovation and Entrepreneurship Competition, írja a Milestor intézet Facebook posztjában. Az AdaptaPlay egy videójáték kontrollerre csatlakoztatható moduláris kiegészítő, amelyet kifejezetten mozgáskorlátozott emberek számára fejlesztettek ki. Az eszköz célja, hogy azok is önállóan tudjanak videójátékokat irányítani, akik számára a hagyományos kontrollerek használata nehézséget, vagy akár lehetetlenséget jelent. A fejlesztés különlegessége, hogy a kontrollert a felhasználók akár egy kézzel vagy fejmozgással is irányíthatják. Így jóval szélesebb kör számára válhat elérhetővé a gaming élménye. Vida Ákos eredetileg egy 3D modellezési versenyre készülve kezdett bele a fejlesztésbe, azonban egy személyes tapasztalat teljesen új irányba terelte a fejlesztést. A projekt akkor vált a fő fókuszommá, idézet, amikor egy celebrális Parézisban érintett barátommal teszteltük az eszközt, mondta Ákos. A celebrális parézis, vagyis agyi bénulás, az izommozgások koordinációját és az izomtónust érintő állapot, amely sok esetben megnehezíti a finommotoros mozgásokat is. Vida Ákos szerint a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy még azonos diagnózis esetén is teljesen eltérő mozgáskorlátozottsággal élhetnek az emberek. Erre válaszul az AdaptaPlay moduláris rendszerben készült, az egyes elemek személyre szabhatók és variálhatók attól függően, hogy a felhasználónak milyen mozgás funkciói maradtak meg. A fejlesztést a Georgia Tech Inventure Prize program döntéseként delegálták az országos innovációs versenyre, ahol Vida Ákos végül az első helyet szerezte meg. A győzelemért járó 15 ezer dolláros támogatást a fejlesztés további tesztelésére és gyártására fordítanák. A tervek szerint a következő időszakban rehabilitációs központokban futó pilot programokat bővítenének, valamint növelnék a gyártási kapacitást is. A célunk, hogy az eszköz eljusson ahhoz a több millió emberhez, akik szeretnének újra játszani, fogalmazott a fejlesztő. Adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink, önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adását hallják, és hamarosan az utolsó témával jövök vissza. Egy hét, amikor mindenki egyenlő ifjúsági mozgássérült tábor. Erről hallhatnak.
0: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Szeretettel köszöntöm azon kedves hallgatóinkat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Egy hét, amikor mindenki egyenlő, ifjúsági mozgássérült tábor. A nyár sokak számára a szabadság, az önfelett közösségi élmények és az új barátságok időszaka. Fogyatékossággal élő fiatalok számára azonban a táborozás gyakran jóval több kihívással jár. Az akadálymentes környezet, a megfelelő segítség és a biztonságos részvétel sok családnak nehezen elérhető feltétel. Éppen ezért vált az évek során különösen fontossá a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által szervezett ifjúsági mozgássérült tábor, amely 2026-ban is megnyitja kapuit a Kárpát-medence mozgássérült fiataljai előtt. A Balatonfenyvesen megrendezett tábor nem egyszerű nyári program, egy olyan közösségi tér, ahol a résztvevők megtapasztalhatják az önállóságot, a bizalmat és az elfogadást. A tábor különlegessége az emberi kapcsolatokban rejlik. A máltai tábor egyik legfontosabb sajátossága, hogy a résztvevők nem elsősorban családtagjaikkal vagy állandó segítőikkel érkeznek. Az egy hét során előzetesen felkészített, hasonló korú önkéntesek segítik őket a mindennapokban, a közlekedéstől kezdve a programokon való részvételig. Ez a modell egyszerre jelent kihívást és felszabadító élményt. A mozgáskorlátozott fiatalok számára lehetőséget ad arra, hogy megszokott környezetükből kilépve új helyzetekben próbálják ki magukat, önálló döntéseket hozzanak és új kapcsolatokat építsenek. Az önkéntesek közben közvetlen tapasztalatot szereznek arról, mit jelent a segítségnyújtás, a felelősség és a feltétel nélküli bizalom. A szervezők szerint a közös programok során nem a fogyatékosság kerül a középpontba, hanem maga az ember. A résztvevők együtt sportolnak, beszélgetnek, kirándulnak, zenélnek és vesznek részt különféle szabadidős foglalkozásokon. A tábor így nem csak rekreációs lehetőség, hanem valódi társadalmi érzékenyítő közeg is. Több mint nyaralás, önbizalom és közösségi élmény. A fogyatékossággal élő emberek társadalmi befogadása gyakran nem a nagy kampányokban, hanem az ilyen személyes találkozásokban válik valósággá. A Máltai Szeretetszolgálat korábbi ismertetői szerint a tábor egyik legfontosabb célja az elfogadás és a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés támogatása. A résztvevők sok esetben egész évben várják ezt az egy hetet. Nem csak az élmények miatt, hanem azért is, mert olyan közösség részesei lehetnek, ahol nem kell magyarázkodniuk, alkalmazkodniuk, vagy kívülállónak érezniük magukat. A tábor légköre egyszerre biztonságos és felszabadító. A fiatalok új barátokat szerezhetnek, önbizalmat építhetnek, és megtapasztalhatják, hogy valódi közösségként működnek együtt segítőikkel. Az önkéntesek számára is meghatározó élményt jelent a részvétel. Többen később is kapcsolatban maradnak a táborozókkal, és sokan éppen itt találkoznak először közelről a fogyatékossággal élő emberek mindennapjaival. Ez a személyes tapasztalat gyakran erősebb szemléletformáló erővel bír, mint bármilyen kampány vagy érzékenyítő program. Egy olyan kezdeményezés, amelyből a társadalom egésze tanulhat. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat évtizedek óta számos szociális és közösségi programot működtet, a mozgássérült tábor pedig ezek egyik legemberközelibb kezdeményezése. A program arra emlékeztet, hogy az akadálymentesítés nem kizárólag rámpákat és lifteket jelent, hanem kapcsolatokat, nyitottságot és valódi közösségi jelenlétet is. A tábor üzenete talán éppen ezért ennyire fontos, az elfogadás nem elmélet, hanem közösen megélt tapasztalat. Egy hét a Balatonnál, amely sok résztvevő számára egész évre ad erőt, és amelyből talán mindannyian tanulhatunk valamit az egymásra figyelésről, az emberi méltóságról és a közösség valódi jelentéséről. A tábor helyszíne Balatonfenyves, időtartama pedig augusztus 24-től 29-ig. Lesz a program a Kárpát-medence mozgáskorlátozott fiataljai számára nyújt közösségi és rekreációs lehetőséget. A résztvevőket felkészített önkéntes segítők támogatják a tábor teljes időtartama alatt. További információk pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat honlapján érhetők el, mégpedig Magyar Máltai Szeretetszolgálat ifjúsági mozgássérült tábor. Adja hírül a Rehab portál, tehát a Rehab portálon is elérhető az imént ismertetett téma, egy hét, amikor mindenki egyenlő, ifjúsági mozgássérült tábor. És ez volt az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adása, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Új műsorral legközelebb a június 22-ével kezdődő héten várom Önöket, kedves hallgatóink. Ha bárkinek észrevétele, kérdése, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor címen található oldalon tudnak elérni bennünket. Tehát facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast applikációkban is, tehát a Spotify-on, illetve az Apple podcastben. Ruzsa Viktor vagyok, köszönöm mára megtisztelő, kitüntető figyelmüket. Találkozunk tehát a június 22-i héten. Addig is mindenkinek minden jót kívánok, további tartalmas kultúrát, időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. A viszonthallásra!

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Országosan megállt az albérletárak emelkedése, átadták az év kerékpárútja díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Országosan megállt az albérletárak emelkedése, Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérletpiac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195 000 forint. Átadták az év kerékpárútja díjat. Az év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban megkérretett év kerékpárútja szavazást idén a Zalavár megyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél. A megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak. A vezérigazgató ismertette, hogy tavaly Budapestről 45 légitársaság kínálatában 154 célállomás szerepelt. Az idén 49 légitársaság 166 célállomásra közlekedik a Budapest Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérről. Azonnali soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán pénteken hajnalban történt tragikus baleset kapcsán. Vitézi Dávid azt írta a Facebookon, hogy a vizsgálatot különösen az autópályát üzemeltető koncessziós társaság által alkalmazott, és jelenleg is érvényben lévő forgalomterelésekre tekintettel rendelte el. Egyúttal szeretném őszinte részvétemet kifejezni az elhunytak családjának, fogalmazott a miniszter. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gumó felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Rádió.
3: A Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
4: Szép napot kívánunk mindenkinek, megérkeztünk Indiába, Ázsia majd fél kontinensnyi területű országába, amely hiszik vagy sem, de 3.287.000 négyzetkilométer, és hát nagyon sokan lakják, több mint 1 milliárdan.
5: Ami az államformát illeti, szövetségi köztársaságban járunk, és hát hivatalos nyelv tekintetében béli a választék, úgyhogy bárki, aki beszéli a hindit, az angolt, a bengálit, a telugut, az urdut, vagy éppen a kasmírit, vagy éppen a malájt, mert az nagyon jól jár. Egyébként még a hindi nyelvet is megértik, tehát az angolt, hivatalosan pedig indiai rúpiával fizethetünk eme országban, aminek a legmagasabb pontja az a Kashen Yunga, a maga majd 8600 méteres magasságával. Szóval a mai világjárunkban Indiában járunk, és hát aki elkalapzolja önöket MM mesés országba, az egyrésztről nem más, mint velem szemben Macsa Móni.
4: Akit pedig Mata Hari is megbűvölt ebben az órahosszában, az nem más, mint Szomer Gábor László Vazul.
5: Na az is lehet, hogy a kosárkából előbúvó kígyó bűvölt meg engem.
4: Úgy érzed, egyébként India neve évszázadokon át úgy élt az európai népek tudatában, mint a mesék, rejtelmek, csodák és kincsek birodalma. A 20. század Indiája a valóságban temérdek gonddal, bajjal küszködő ország, mégis érdemes ellátogatni ide, hiszen valljuk meg őszintén, a nyugati embert mindig vonzotta a keleti kultúra.
5: Egyébként az India elnevezés az Indus folyóra és környékére utal, az ország hindi neve nem más, mint Bharat, nevét egy legendás indiai király Bharata szanszkrit nevéről kapta, akinek leszármazottjainak a történetét India egyik híres eposza, a Mahabharata meséli el. Éghajlata egyébként óriási eltéréseket mutat, mivel az ország is maga egy óriás. Alapjaiban Indiának három évszaka van, a forró, a nedves és a hűvös. A monszun eső június elején kezdődik az ország déli területein, és egy hónapon belül már az egész országra átterjed, és október körül ér véget. Rajasthanban szinte sohasem esik az eső, ugyanakkor Assam a föld legcsapadékosabb helye, a Himalájában pedig bármi meglepő, de hegyvidéki éghajlat uralkodik.
4: Köszönjük szépen a körbetekintést, hamarosan belekukkantunk India hatalmas történelmébe. Szerintem mi keresünk egy maharadzsát, aki elmeséli családja történetét. Te, Szomi, pedig útjára indulsz megkeresni a maharadzsa lányát, hogyha benne vagy. Folytatjuk hamarosan, de természetesen csak és kizárólag a jobbnál jobb felvételekkel.
0: Hobby Rádió!
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
8: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
1: Sikeresen megérkeztünk a választott éttermünkhöz, méghozzá vonat tetején, mindenképpen fejjel együtt, úgyhogy be is térünk, leülünk egy asztalhoz, és megnézzük, hogy mit is ajánl a konyhafőnök itt Indiában. Az indiaiak igencsak szeretik a csípős ételeket, a fekete aranyat, a borsot a hús tartósítására és pácolására használják, de szinte minden ételben megtalálható. Ezen kívül előszeretettel használják a kurkumát, a kardamommagot, a gyömbért, a mustármagot, a fahéjat, melyet húsok és rizsételek ízesítésére használnak. A szegfűszeget a magyarokkal ellentétben nem csak édességekbe, hanem zöldséges körikbe, rizses és húsos ételekbe is beleteszik, állítólag fogbántalmakra is kiváló.
2: Indiában szinte az évszakok határozzák meg az étrendet. Télen általában burgonyát, sárgarépát, káposztát, paradicsomot, borsót főznek, nyáron padlizsán babot, a monszunesők idején főleg spenótot, uborkát és paprikát.
1: Igen sokféle tejterméket használnak, ilyen a joghurt,

0: és fűszerezését jelenti. A zöldségeket vagy fűszeres lében főzik meg, vagy pedig szintén fűszerezve olajban sütik ki. A húsok közül először a halat érdemes megemlíteni, melynek számtalan elkészítési módja ismert. Készítik őket fűszerezve, kisütve fűszeres lében, de ha halról van szó, soha nem hagyják ki a kókuszt. A legelterjedtebb húsféle mégis a csirke, melynek egyik leghíresebbike a tandoori csirke. Nevét a közhiedelemmel ellentétben nem egy városról kapta, a tandoor nem más, mint egy igen régi eredetű, hordozható agyagból készített kemence neve. A birkahúsok közül nagyon kedvelt a darált húsból készült ételek, a húsgombócok, valamint a kebab nálunk a saslikhoz hasonlít. Sertéshúst csak bizonyos népcsoportok fogyasztanak darált húsból, és karajból igen sok ízletes étel készíthető.
1: Az indiai étkezés elengedhetetlen kellékei a kenyérfélék, amelyeket mindig frissen készítenek, s miután a gyúródeszka kerek és kicsi, a legtöbb lefényes kenyér is ilyen alakú és nagyságú, általában tűzhelyen zsiradékban sütik ki. Ami pedig az édességeket illeti, az itteni nyalánkságok rendkívül szirupusak, illetve csömörek. Az alapanyagok között fontos szerepe van a tejtermékeknek, a mandulának, valamint a pisztáciának, a vaníliának és a rózsavíznek. Népszerűek a pudingok, a búzadarából készült édességek, a palacsinta és a halva is. A legtöbb édesség gyorsan és egyszerűen elkészíthető, szólnunk kell még az italokról is, ezt nem lehet őket kihagyni. Legtöbbször akármilyen meglepő is, az indiaiak vizet isznak. Ezzel kezdik az étkezést, közben is iszogatnak, majd pedig a végén a pohárban a megmaradt vízzel öblítik le az ujjaikat. Szeretik még a hűsítő gyanánt, az aludtej savóját, a szárított rózsa bimbóból készített rózsaitalt, valamint az igazi gyümölcsleveket, a mangót, a narancsot, az ananászt külön előnyben részesítik, falun pedig még ma is főzik a kókuszpálma levéből és gyümölcsből nyert házi kókuszos pálinkát is. Én azt hiszem, hogy ezt mindenképp meg kell, hogy kóstoljam.
0: Gondoltam, Szomival már ezért megérte Indiába eljönni. Amíg Szomi végig kóstolgatja a kókusz különböző nedűit, én azt tudom önöknek mondani, hogy egy elefántot mindenki kerítsen magának a közelében, hiszen India hatalmas ország, hamarosan megnézzük azokat a nevezetességeket, amelyek miatt mégiscsak hát a kelet legérdekesebb országának tekintjük. Egy szóval, a látnivalókkal jövünk vissza hamarosan itt a Világjáróban.
2: Hobby Rádió.
3: Olás Poli vagyok, sziasztok! Üdvözlök minden kedves Hobby Rádió hallgatót, hallgassátok továbbra is a rádiót!

0: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Sikeresen megérkeztünk a választott éttermünkhöz, méghozzá vonat tetején, mindenképpen fejjel együtt, úgyhogy be is térünk, leülünk egy asztalhoz, és megnézzük, hogy mit is ajánl a konyhafőnök itt Indiában. Az indiaiak igencsak szeretik a csípős ételeket, a fekete aranyat, a borsot, a hús tartósítására és pácolására használják, de szinte minden ételben megtalálható. Ezen kívül előszeretettel használják a kurkumát, a kardamom magot, a gyömbért, a mustármagot, a fahéjat, melyet húsok és rizsételek ízesítésére használnak. A szegfűszeget a magyarokkal ellentétben nem csak édességekbe, hanem zöldséges körikbe, rizses és húsos ételekbe is beleteszik, állítólag fogbántalmakra is kiváló.
2: Indiában szinte az évszakok határozzák meg az étrendet. Télen általában burgonyát, sárgarépát, káposztát, paradicsomot, borsót főznek, nyáron padlizsán, babot, a monszun esők idején főleg spenótot, uborkát és paprikát.
1: Igen sokféle tejterméket használnak, ilyen a joghurt, az aludtej, a sűrített tej, azaz a khoya, vagy éppen az olvasztott vaj, azaz a ghee. Az étkezés elmaradhatatlan fogása a rizs, melyet változatos módon ízesítenek, például kókusszal, különféle fűszerekkel, zöldségekkel, mandulával, kesúdióval, vagy éppen pisztáciával. Számtalan elkészítési módját ismerik, a halnak is a legelterjedtebb húsféle, mégis a csirke. Nagyon kedveltek a darált birkahúsból készült ételek, a húsgombócok is.
2: A zöldségek elkészíthetőek currynek, amely nem csak egy növény neve, de eredetileg a zöldséges ételek elkészítési módját és fűszerezését jelenti. A zöldségeket vagy fűszeres lében főzik meg, vagy pedig szintén fűszerezve olajban sütik ki. A húsok közül először a halat érdemes megemlíteni, melynek számtalan elkészítési módja ismert. Készítik őket fűszerezve, kisütve fűszeres lében, de ha halról van szó, soha nem hagyják ki a kókuszt. A legelterjedtebb húsféle mégis a csirke, melynek egyik leghíresebbike a tandoori csirke. Nevét a közhiedelemmel ellentétben nem egy városról kapta. A tandoor nem más, mint egy igen régi eredetű, hordozható agyagból készített kemence neve. A birkahúsok közül nagyon kedvelt a darált húsból készült ételek, a húsgombócok, valamint a kebab nálunk a saslikhoz hasonlít. Sertéshúst csak bizonyos népcsoportok fogyasztanak, darált húsból és karajból igen sok ízletes étel készíthető.
1: Az indiai étkezés elengedhetetlen kellékei a kenyérfélék, amelyeket mindig frissen készítenek, s miután a gyúródeszka kerek és kicsi, a legtöbb lefényes kenyér is ilyen alakú és nagyságú, általában tűzhelyen zsiratékban sütik ki. Ami pedig az édességeket illeti, az itteni nyalánkságok rendkívül szirupusak, illetve csömörek. Az alapanyagok között fontos szerepe van a tejtermékeknek, a mandulának, valamint a pisztáciának, a vaníliának és a rózsavíznek. Népszerűek a pudingok, a búzadarából készült édességek, a palacsinta és a halva is. A legtöbb édesség gyorsan és egyszerűen elkészíthető, szólnunk kell még az italokról is, ezt nem lehet őket kihagyni. Legtöbbször akármilyen meglepő is, az indiaiak vizet isznak. Ezzel kezdik az étkezést, közben is iszogatnak, majd pedig a végén a pohárban nem megmaradt vízzel öblítik le az ujjaikat. Szeretik még a hűsítő gyanánt, az aludtej savóját, a szárított rózsa bimbóból készített rózsaitalt, valamint az igazi gyümölcsleveket, a mangót, a narancsot, az ananászt külön előnyben részesítik, falun pedig még ma is főzik a kókuszpálma levéből és gyümölcsből nyert házi kókuszos pálinkát is. Én azt hiszem, hogy ezt mindenképp meg kell, hogy kóstoljam.
2: Gondoltam, Szomival már ezért megérte Indiába eljönni. Amíg Szomi végig kóstolgatja a kókusz különböző nedűit, én azt tudom önöknek mondani, hogy egy elefántot mindenki kerítsen magának a közelében, hiszen India hatalmas ország, hamarosan megnézzük azokat a nevezetességeket, amelyek miatt mégiscsak hát a kelet legérdekesebb országának tekintjük. Egy szóval, a látnivalókkal jövünk vissza hamarosan itt a Világjáróban.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Világjáró, azon kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Móni, kár, hogy nem kóstoltad meg, szerintem nagyon finomak ezek a kókuszos pálinkák, italok, de hát még ki tudja, lehet, hogy a nagy-nagy látnivaló túrázás közben még a végén megszomjazol. Lényeg, ami lényeg, kelljünk útra, és nézzük meg, hogy Indiában mit is lehet megnézni.
2: Kedves Szomi, én fehér elefánton gondoltam megtenni ezt a hatalmas utat, légy szíves, paskold meg Dumbót. Nagyon szépen köszönöm, ha Delhibe érkezünk, könnyen eszünkbe juthat, hogy miért is jöttünk ebbe az országba. Óriási szeméthegyek, tömeg, hangzavar és furcsa illat fogad bennünket. Ha mégsem fordulunk sarkon, és jobban elmerülünk a városban, csodálatos építészeti emlékeket, a világ egyik legnagyobb bazárját és remek ételeket fedezhetünk fel itt. A főváros remek kiinduló pontot nyújt az agrai és a csapudi kirándulásokhoz. Egy szóval, fogjuk be az orrunkat és élvezzük a nyüzsgést.
1: Meg az elefántot is fogjuk be, hogy elszabadulna esetleg. Mumbai régi nevén Bombay, az ország legforgalmasabb városa, a híres indiai moziipar központja, híres a Chowpatty strand, és itt található Ázsia legnagyobb vörös lámpás negyede is.
2: Itt egyébként az ember ajándék Kámaszutra példánnyal is találkozhat vagy kaphat. Kalkutta az ország politikai, művészeti és oktatási központja, a város tüdeje, a Maidan Park, a helyiek ide járnak krikett és foci meccsekre, jógázni és politikai nagy gyűlésekre is. Hiába nagy helyen sok ember is elfér. A parkban található az óriási fehér márvány Victoria emlékmű. Szintén érdemes megtekinteni az indiai múzeumot, az ország legnagyobb és legértékesebb múzeumát, a botanikus kertet és a Hóra hidat, a világ legforgalmasabb hídját.
1: Természetesen nem lehet elmenni a világ 7 csodájának egyike mellett, természetesen, hogyha Ágrában járunk, mi másért is jönnénk el ide, mint a Taj Mahal miatt. India turisztikai jelképéről van szó, a valaha a szerelem oltárán emelt legkülönlegesebb épületről, ez nem más, mint a Taj Mahal. A mauzóleumot Jahan Shah emelte második felesége halála után, szintén ebben a városban található a vörös homokkőből épült Agra erőd, melynek fala monumentális, a falon belül pedig csodaszép medzseteket, kerteket, termeket találhatunk. Sajnos nem minden része látogatható, illetve azoknak is rossz hírünk van, akik szeretnek nagyon-nagyon kocsikázni, ugyanis a Taj Mahal több mint 5 kilométeres körzetéből kitiltották az autókat annak érdekében, hogy megóvják a Taj Mahal szépségét.
2: Szomi, az az igazság, hogy közös műsoros pályafutásunk emlékére én is szeretném, hogyha nem is fehér márványból, de valamiféle szilárd anyagból építenél nekem egy templom. És a falakra csodálatos védaverseket íratnál föl.
1: Nem, én arra gondoltam, hogy összeszedem az ország összes mikrofonját, ebből építek neked valamit, a falakon pedig rádiófrekvenciákat ábrázoló freskók fognak díszelegni.
2: És ezt milyen időintervallum alatt kívánod megvalósítani?
1: Hát körülbelül vállalom a 20-25 éves intervallumot.
2: Rendben. No hát ilyen előre tekintéssel azt javaslom, hogy vegyük tovább az elefánt csizmát és látogassunk el Varanasiba. 2000 éve India vallási központja. A Szent folyó a Ganges partján épült, a zarándokhely, a tudomány fellegvára is. A városban több mint 100 krematórium működik. Ezek közül a Manikarnika Ghat a hindu emberek számára a legszentebb. Minden indiai embernek az a vágya, hogy testét itthon vasszák el.
1: Simla városa a gyarmati időkben a brit hódítók kedvelt pihenőhelye volt. A 2100 méter magasban fekvő városon meglátszik emiatt az angol ízlésvilág, a katolikus templom, a Gorton kastély, vagy éppen a Vines Royal Lodge angol stílusban épült, Kufri síterepe pedig csak 15 kilométerre fekszik innen.
2: Jaipur a híres rózsaszín város negyedéről híres, melyet régi épületei és a városfal furcsa színe miatt neveznek így. Azért festették be, hogy jelezzék a város britekhez hűződő lojalitását Alfred herceg látogatásakor 1853-ban, és amikor megtudta Alfred herceg, hogy mennyi pénzbe került mindez egyébként, annyira megsértődött, hogy nem volt hajlandó az indiaiaknak mást adni, mint egy egyszerű porcelán vázát. Nagyon megdöbbentő volt. A település történelmi emlékei is ebben a városrészben vannak, ezek közül kiemelkedik a Johari Bazár, a világ egyik legnagyobb ékszerpiaca. A városra remek kilátás nyílik a Hava Mahalból, az 1799-ben épített palotából.
1: Elmegyünk zenélni, illetve mi egy kicsit pihenni, utána pedig hasznos tanácsokkal térünk még vissza mindazoknak, akik esetleg ellátogatnának ide Indiába. Moon is egy kicsit lenyugszik ezek hallatán, mert annyi mindent látott, hogy hallott, hogy ezt kicsit meg kell emésztenie.
3: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Nézzük azt, hogy milyen tanácsokkal tudunk önöknek szolgálni Indiában. A magyar utazók többsége légiúton érkezik Indiába, általában Európából a négy legnagyobb város egyikébe, ez lett Új Delhi, Mumbai, Kalkutta vagy Chennai.
2: Az országban európai értelemben vett autópályákra ne igazán számítsunk, a nagyvárosokból kiinduló autóthoz hasonló néhány rövid útszakasz kivételével általában egysávos, gyakran rendkívül rossz állapotban lévő utak a jellemzőek, hegyvidéki üdülőhelyek azonban ennek ellenére közúton is jól megközelíthetőek, bár ahogy az elején is mondtuk, ugye Indiában annyi sáv van az úton, ahányat az autósok csinálnak.
1: Teljesen flexibilisek, kötelező védőoltás nincs. Azonban az ország egyes nagyvárosoktól távoli részeibe utazóknak tanácsos egyes oltásokat felvenni, így például a tifusz, a kolera, a hepatitis, A és B változata elleni védőoltásokra gondolunk. A malária veszélye vidéken, meleg és párás éghajlatú területeken fokozottabban fennáll, erre vonatkozóan javasoljuk a szakorvossal történő előzetes konzultációt.
2: Az ország egyes területeire egyáltalán nem, vagy csak engedéllyel lehetséges belépni, így az utazás előkészítése során javasolt előzetesen tájékozódni. A legközelebbi indiai képviseletnél fontos kiemelni, hogy Kasmírban robbantásos merényletek is előfordulhatnak.
1: Fényképezni sok helyen tilos, ilyenek a repterek, az egyes hidak vagy a vízi erőművek, történelmi emlékhelyeken gyakran csak a belépőjegy kiegészítéseként megvásárolt fényképvideó jegy megvásárlása ellenében lehetséges.
2: Ami a legtöbb külföldi országban érvényes, tudnivaló, hogy vizet csak palackozott formában fogyasszunk.
1: Ázsiában meg különösen, így Kínától visszafele Indiáig pláne. Bárminemű szolgáltatás igénybevételekor, vásárlásakor szokás az alku. Ez alól nem kivétel a taxi, a riksa igénybevétele sem, sőt a későbbi vita elkerülése érdekében az előzetes megállapodás kifejezetten ajánlott.
2: Vörös lámpás negyedben mit szólnának az alkutazáshoz?
1: Kedves Szomi, én oda veled nem látogattam el, ellentétben igényt tartanék majd a szakirodalomra, amelyet ugye grátisban meg fogsz kapni.
2: Ha vasárik után szabad meg?
1: Hát akár. Nézzük az öltözködést, az indiaiak körében is terjed az európai viselet, ugyanakkor a hagyományos öltözködés továbbra is tartja magát. Leginkább a nők számára javasolt a nem túl feltűnő, visszafogott öltözködés, amelyel sok kellemetlen helyzetet elkerülhetnek.
2: Érdemes megjegyezni, hogy Indián nemzet valutáját, a rúpiát se bevinni, se kivinni nem lehet az országból. Mégis miután váltottunk ott Indiában, hogy mire is lehet készülni pénzügyek terén, hogyha étkezni szeretnénk, alapkategóriában, bár itt dollárban adták meg, viszonyításképpen egy dollár körül már étkezhetünk, középkategóriában 2 és 5 dollár közötti intervallumban teletömhetjük magunkat, ha pedig nagyon-nagyon szeretnénk nagyon-nagyon jókat enni, akkor 10 dollár feletti összegekbe számoljunk.
1: Nézzük azt, hogy hol és mennyiért tudjuk bizony álomra hajtani fejünket. Olcsó szállás helyett már 3 dollár környékén találunk. Aki középkategóriába vágyik, no hát az egészen 25 dollárig zsebbe nyúlhat, 15 dollártól kezdődően. Aki pedig luxus szeretne tapasztalni a kelet kincsei között, no hát a 100 dollár fölött számoljon bőven, és azt utána a csillagos ég, no meg hát a keleti éjszaka meséi a határ.
2: Még egy kis rövid pihenő, amíg mi is eldöntjük, hogy hol is fogunk akkor megszállni, mi lesz az esti menü. Na meg hát, addig kigondoljuk, hogy a következő alkalommal hova is fogjuk elkalauzolni önöket, addig pedig egy-két remek sláger a világjáró folytatásában. Hölgyek, urak, végéhez érkeztünk a mai indiai utazásunknak, reméljük, hogy azért mindenki jól érezte magát. Búcsút veszünk Mataharitól, és visszaszellemül ez a hölgyem, én Nacsa Mónivá.
1: Hát az az igazság, hogy Kabir Bedit is elfogadtam volna, de hát megvallom őszintén, hogy nekem már nagyon régóta van egy Szommer Gábor László bazulom, ő is búcsúzik önöktől, köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten olyan helyre megyünk, ahol még soha nem voltunk, de azért szeretnénk mind a ketten eljutni Szomival. Jön majd a gabonapárlatok, a hatalmas építkezések és az igen csak vitatott történelmű ország. Maga, ami világjárónkban nem más, mint
2: Oroszország következő úti célunk, úgyhogy onnan visszafelé szerintem sok-sok átlátszó víznek nem igazán mondható itallal fogunk visszatérni. Ezt még azonban nem tudjuk, majd ott kiderül, hogy ott mit is lehet csinálni, inni, enni, na meg hát azért nem utolsó sorban megnézni. Szóval Oroszország következő világjárónkban, reméljük, hogy akkor is az úti társaink lesznek. További szép napot kívánom mindenkinek, és tényleg arra biztatjuk önöket, hogy a következő alkalommal is tartsanak velünk. Itt volt önökkel az elmúlt egy órában Nacsa Móni.
1: És Szommer Gábor László Vazul is, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
3: Hobbi Rádió.

0: Világjáró. Azon kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Hölgyek, urak, minden tequila fan, van egy nagyon-nagyon rossz hírünk. Lassacskán indul a repülőgépünk hazafelé, úgyhogy az utolsó kupicát is le kéne hajtani, az utolsó tortillát, az utolsó csilit, az utolsó babszemet is le kell nyelnünk, hiszen beszállás van, indulunk hazafelé, egy hét múlva azonban újra útnak indulunk, viszont most már nem teszünk meg olyan nagy távolságokat, sőt, hogy hova fogunk utazni, milyen berkeken, milyen határokon belül, azt már is mondja drága Juanitánk, aki egyébként Móni.
2: Köszönöm szépen. Én egyébként nem szeretnék szappanopera hős lenni, ezt azért gyorsan rögzítsük. Valamint...
1: Nem szeretsz ilyen mély érzelmeket táplálni 48 részen keresztül egy elérhetetlen férfi iránt, aki egyébként, mint kiderül, az apát testvérének nagyanyjának a fia?
2: Nem. Nem, tehát nem 48, 148 részen keresztül sem, tehát ez egy hosszan zajló történet. Nem, ellentétben az a jó hírünk, hogy Magyarországra fogjuk önöket kalauzolni, így az éteren keresztül bejárjuk a turisztikai régiókat, és megnézzük azt, hogy miért érdemes itthon pénztárcánkhoz és kedvünkhöz mérten elmenni, pihenni meghatározott helyekre, hiszen valljuk meg őszintén, ez a bizonyos ország forrásokban, illetve fürdőhelyekben gazdag, nagyon jó italokat is vannak, ugyebár ős igazság, hogy amiből gyümölcslevet készítenek, abból ugye szomi?
1: Abból pálinkát is lehet, bár mondjuk ugye tartja ez a kis vicc, hogy amikor az újdonsült egyetemista először hazamegy, hogy az anyukája megkérdezi, hogy levágott egy tyúkot, mit főzzünk belőle? Pálinkát!
2: Így van, úgyhogy ilyen és mélyebbnél mélyebb bölcsességekkel fogjuk önöket várni, de természetesen itt a délalföldi régióban nem csak pálinka főzésről fogunk beszámolni, hanem arról is, hogy hol lehet igazán jól kikapcsolódni.
1: Szóval, hogy mit tartogat számunkra itthon Bács-Kiskun, Csongrád és Békésmegye, ezzel jövünk majd egy hét múlva a Világjáróban. Igazából lehet, hogy át kéne neveznünk Magyar Járóra egy pár hétig a műsorunkat.
2: Jó, szóval magyar járók leszünk, de természetesen a szeszesen esztelen világ magyar járó Szomer Gábor László Vazul jövő héten is itt lesz.
1: Hasonlóképpen Nacsa Móni is mindenképpen tartogat meglepetéseket az önök számára, úgyhogy mindenképpen tartsanak velünk, maradunk itthon, viszont önök pedig tartsanak velünk. Hét nap múlva találkozunk, addig pedig utazzanak sokat, hiszen azért tudják utazni bárhova, bármennyiért, de hát azért mindig jó. Viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
3: Hobbi Rádió.

hagyományos és a mai zenék csak kimossák az agyat. De itt a legújabb intelligens muzsika a Beatrice-től. Háromszoros védelem az agynak. Komoly zenészek is ezt ajánlják.

0: Kamureklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plus app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlan az ásvétel jött létre országosan. Az akciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az Otthon Start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézy Dávid leszögezte, a magyar vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő jármű vezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zábor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Az utóbbi években egyre több nagyszülő dönt úgy, hogy nyári tábort ajándékoz az unokájának. Mit gondol, milyen lenne a trendnek a hátterében?
5: A nagyszülők nagyon fontos szerepet játszanak az unokáik életében, és sokan szeretnének maradandó élményeket ajándékozni nekik. Egyre többen felismerik, hogy a táborozás nem csak egy kellemes időtöltés, hanem komoly, fejlesztő hatása is van a gyerekekre. A digitális világban különösen fontos, hogy a fiatalok kiszakadjanak a képernyő elől, új készségeket sajátítsanak el, és társas kapcsolataikat is fejlesszék.
4: Mit tapasztalnak? Mennyire jellemző, hogy nagyszülők intézik a táborfoglalásokat?
5: Meglepő módon az utóbbi két évben közel duplájára nőtt azon táborfoglalások száma, amelyeket nagyszülők kezdeményeztek. Egyre magabiztosabban használják az internetet, és tudatosan keresik azokat a lehetőségeket, amelyek unokáik számára a legjobbak lehetnek. A táborfigyelő weboldalán például részletes szűrési lehetőségek segítik őket, így könnyen megtalálják a megfelelő tábort, akár sport, művészet vagy tematikus programok, például Minecraft vagy éppen Harry Potter táborok érdeklik az unokákat.
4: A nagyszülők mennyire figyelnek az anyagi szempontokra a táborok kiválasztásánál?
5: Természetesen sokan keresik a legjobb ár-érték arányú lehetőségeket. Az előfoglalási kedvezmények különösen népszerűek körükben, hiszen március közepéig jelentős megtakarítás érhető el. Egyes akciók során akár 10-15 ezer forintos kedvezménye is foglalhatnak tábort, ami számukra is komoly előny, hiszen a megtakarított összeget más családi programokkal fordíthatják.
4: Úgy tűnik, hogy a nagyszülők is egyre inkább élményeket ajándékoznak a hagyományos ajándékok helyett.
5: Igen, és ez egy nagyon pozitív változás. A tárgyi ajándékok helyett az élmények maradandóbbak és sokkal nagyobb hatással lehetnek a gyerekek fejlődésére. Egy nyári tábor során a gyerekek nem csak jól érzik magukat, hanem önállóságot, csapatmunkát és kreativitást is tanulnak. Sokan később is emlegetik ezeket az élményeket, és visszatérő táborozókká válnak.
4: Ön szerint ez a tendencia folytatódni fog a következő években?
5: Határozottan úgy gondolom, hogy igen. A nagyszülők egyre tudatosabb döntéseket hoznak az unokáik érdekében, és a táborozás egy olyan ajándék, amely hosszú távon is meghatározó élményt jelenthet számukra. Mi a táborfigyelőnél örülünk annak, hogy hozzájárulhatunk ahhoz, hogy minél több gyermek számára elérhetővé váljanak ezek a programok.
4: Köszönöm a beszélgetést!
5: Én köszönöm!

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
4: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken négytől. A Hobby Rádióban.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában. Nem csak szösziknek.
5: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Ma éjjel táncolunk, ez a táncolszék, a hőnél táncra fel.
4: Egy műsor.
5: I could have spared my wings and done a thousand things.
4: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Kettőtől lesz duplán jó. Csák Attilával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live. Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
5: Egészségedre.
6: Egészségedre.
5: Egészségedre.
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
5: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
5: Műsorajánlót hallottak.
7: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra. A
1: főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plus app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-április visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakció szám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az Otthon Start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézy Dávid leszögezte, a Magyar Vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő jár művezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 17-én ünnepeljük Alida és Laura nevű kedves hallgatóinkat. Az Alida női név német eredetű, az Adelheid rövidülése, jelentése pedig nemes. Június 17-én kívül ők ünnepelnek február 5-én és december 16-án is. Becézése Ali, Lida, Lidácska. Szintén ezen a napon ünnepelnek a Laurák, a Laura a Lőrinc férfi név női párjának, a Laurenciának a rövidülése. Ez a név az 1990-es években vált gyakorivá. Rokon neve a Lara, becézése Lóra, Lóri, Lórika. Jeles viselői ennek a névnek Laura Betty színész, Laura Brannigan, amerikai énekes, Csajági Laura, Vörös Marti Mihály felesége, Laura Pausini, olasz énekes, valamint ön, kedves Laura. Ezen a napon köszöntjük még Adolf, Alina, Alinka, Batú, Folkus, Lorett, Marcián, Nikander, Teofil, Teofila és Terézia nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
3: a Hobby Rádióban!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 17-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1239. június 17-én kezdünk, ekkor született első Edward angol király, aki egyesítette Észak- és Nyugat-Walest, de Skóciát nem sikerült meghódítania. A 18. század legvégével folytatjuk. 1799. június 17-én Napóleon Bonaparte egyesítette birodalmát Olaszországgal. Most ugorjunk 1818-ra, június 17-én született Charles François Gonu, francia operaszerző. Leghíresebb alkotása a Faust. 1837-tel folytatjuk, június 17-én elfogadták Charles Goodyear gumiszabadalmát. Aztán lépkedjünk a 19. század vége felé, 1882. június 17-én megszületett Igor Stravinsky, orosz zeneszerző, a 20. századi európai zene egyik legnagyobb hatású, legsokoldalúbb, legtöbbet vitatott úttörő egyénisége. 1885-tel folytatjuk, június 17-én megérkezett New Yorkba a Szabadság szobor Franciaország ajándékaként. Aztán ugorjunk a 20. század elejére, 1903. június 17-én Henry Ford megalapította a Ford Motor Company-t. S még mindig a 20. század, 1927. június 17-én megszületett Sütő András erdélyi magyar író. Lépjünk előre 21 évet, 1948-ra, ugyanis 1948. június 17-én született Splicia Rashad, amerikai színésznő, az egyenlő jogokért küzdő aktivista. Aztán lépdejünk a 20. század második felére, 1963. június 17-én született Greg Kinnear, amerikai színész. Ismertebb filmjei a Lesz ez még így se, a Túl közeli rokon, a Katonák voltunk, a Csábítás elmélete, a Rossz álmok és a Sabrina. Három évet lépünk előre, 1966. június 17-én megszületett Jason Patrick, amerikai színész. Ismertebb filmjei a Féktelenül 2, a Geronimo, az amerikai legenda, a Sötétség után kedvesem és a Háborús fenevad. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvár Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbirádió.hu

0: Üzenet a Mózes első könyve első fejezetéből.
1: Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette. Férfivá és nővé teremtette őket, Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet.
2: Fabi Rádió. A világon mindenhol

0: 2026. június 17-e, szerda. Jó tetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt. Evangélium Szent Máté könyvéből, 6. fejezet 1-től a 6-ig és 16-tól a 18. versig. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Vigyázzatok! Jó tetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei atyától nem kaptuk értek jutalmat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltesd magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni. Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött a rejtekben imádkozzál atyádhoz. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók. Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony, mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz, illatosítsd be hajadat, és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak atyád, aki a rejtekben jelen van. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Elmélkedés. Jézus a mai evangéliumban figyelmeztet, ne az emberek szeme láttára gyakoroljuk a jót, ne az emberek figyelmét keresve imádkozzunk, ne a dicséretért böjtöljünk. Mert ha a hitünket a mások részéről felénk áradó elismerés tartja életben, akkor nem Istent keressük, hanem önmagunkat akarjuk előtérbe helyezni. Jézus azt kéri, hogy amit a legszentebb szándékkal teszünk, azt rejtetten, a csendben, az Atya színe előtt tegyük. Három dolgot említ. Az alamizsnát, azaz az adakozást, az imádságot és a böjtöt. Ezek nem díszítő elemek a vallási életben, hanem a hit élet formáló erőforrásai. De csak akkor, ha nem szerepléshez kötődnek, hanem az Istennel való kapcsolatra irányulnak. A képmutatás nem csak az önáltatás miatt veszélyes, hanem azért is, mert eltakarja előlünk Isten arcát. Aki a hitéből csak annyit mutat meg, amennyit mások látnak, az nem Istennek, hanem közönségnek él, és csak szerepet játszik. Jézus azt mondja, atyád, aki a rejtekben is lát. Isten nem a látszatra kíváncsi, hanem a szív szándékát nézi. Az ima, a titokban adott adomány, a csendes böjt, mind-mind a hit mélységét mutatják. Nem az elismerésért tesszük ezeket, hanem azért, hogy közelebb kerüljünk Istenhez. A lelki élet igazi tere nem a nyilvánosság, hanem a belső szoba. Az a hely, ahol becsukódik az ajtó, és egyedül vagyunk az Atyával. Ahol nincsenek elvárások, nincs taps, nincs siker, hanem csak Isten jelenléte és szeretete. Ez az igazi jutalom, nem az emberek elismerése, hanem az Atya közelsége, amely formál, megtisztít és lelkileg újjáteremt. Uram, taníts engem csendben, tiszta szívvel veled élni. Ne az emberek figyelmét vagy elismerését keressem, hanem a te tekintetet fényét. Add, hogy imádságom ne szavakban legyen gazdag, hanem bizalomban és őszinteségben. Segíts, hogy jó tetteimet ne dicséret reményében tegyem, hanem önzetlenül, szeretetből. Tölts el alázattal, hogy a rejtekben éljem meg a hitet, ahol csak te látsz. Te légy az én titkos örömöm, erőm és jutalmam. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Kepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az amerikai jégkorong bajnokság legnagyobb pek sorozatát a Montreal Warriors szenvedte el? 1917-ben a nyitó meccsüket megnyerték, a másodiktól hatodikig terjedő mérkőzéseket elvesztették, ezután leégett a stadionuk.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi rádió. Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy pecsenye kacsát fogunk készíteni vörösborban. A kacsákat megtisztítjuk, majd besózzuk a belsejét. Teszünk bele egy darab almát és petrezselymet. Tepsibe rakjuk és közepesen meleg sütőben sütjük meg. A húsát annyi ideig sütjük, ahány kilogrammos a kacsa. Például egy 1 kilogrammos kacsát 1 óra, 2 kilogrammos 2 óráig kell körülbelül sütni. Amíg sül a kacsa, elkészítjük a párolt káposztát és a birsalmát. Az almákat meghámozzuk és a magházat eltávolítjuk. Fedő alatt vörösborban megpároljuk a hagymával és a káposztával együtt. Cukrot karamellizáljuk, hozzáadjuk a hagymát és a káposztát, sózzuk, köménymaggal és egy kis ecettel ízesítjük, majd a birsalmáról öntünk rá egy kevéske vörösboros főzőlevet. Mézzel ízesítve pikánsabbá tesszük. Ha a kacsák megsültek, negyedekbe daraboljuk. A birsalmába töltjük a vörösboros mézes káposztát, majd a tetejére tesszük az alma másik felét, mint egy sapkát. A kacsákat és a töltött birsalmákat egy tepsibe rakjuk, öntünk alá a maradék vörösboros főzőléből és a sütőben készre sütjük. Köretként ajánljunk hozzá rösti burgonyát vagy hagymás tört burgonyát.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
8: UK Fever Show.
9: UK Fever Show.
7: Ez a UK Fever Show.
10: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
9: UK Fever Show.
11: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
12: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
13: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
14: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
13: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plus app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakció szám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi, és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az Otthon Start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézy Dávid leszögezte, a magyar vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő jármű vezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zábor, zivatar is kialakulhat. A nyugati szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
3: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live.
3: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
6: Próza jelenet, előadás hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
8: Szivárvány.
5: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Ez ám a napfogyatkozás.
2: Eltöltént, betöltöm, de nem rálám.
1: Nem tudtam ellenállni neki.
2: Azt meghiszem.
1: De szerencsére több is van belőle.
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!